0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. Nemrégiben egy kutatás kimutatta, hogy a kevésnél is egyre kevesebbet olvasunk.
1: Általában 100 emberből csak 13-an ragadnak a kezükbe könyvet rendszeresen. Ez a tendencia nem újdonság, hiszen évtizedek óta megfigyelhető, hogy fogyatkozóban a könyvolvasók száma. Legtöbben az angol, szépirodalmi vagy a kalandregényeket választják, de természetesen akadnak olyanok is, akik sohasem olvasnak el egyetlen könyvet sem egész évben.
0: Ők legtöbbször arra hivatkoznak, hogy egyszerűen nem szeretnek, vagy nincs rá idejük. Hát igen, milyen kor az, amikor már az ember olvasni sem akar? És ha bár a mai rohanó világunkban tényleg nehéz, mégis érdemes megpróbálnunk időt szakítani kedvenc folyóiratunkra, akár egy csészete amellett. De miért is jó olvasni?
1: Először is, mert oldja a stresszt. Egy hosszú, megterhelő munkanap után nincs is jobb, mint hátradőlni a fotelünkben és elmerülni egy izgalmas regényben. A könyvek által kizökkelhetünk a mindennapi mókuskerékből, új világokat fedezhetünk fel, ami segít ellazulni és elfeledni gondjainkat.
2: Másodszor javítja a memóriánkat. Egy regény olvasásakor rengeteg dolgot kell észben tartanunk, a különböző történeteket, fő- és mellékszálakat, az egyes alakokat, a köztük lévő kapcsolatokat, melyekre meglepően jól emlékszünk, még akkor is, ha hetekig tart, mire túljutunk aktuális olvasmányunkon. Ezen felül az új emlékek új agyi szinapszisokat hoznak létre, melyek felturbozzák rövid távú memóriánkat.
0: Az olvasás fejleszti a gondolkodásunkat. Előfordul, hogy egy bűnügyi regény olvasásakor előre kitaláljuk, ki volt a tettes, hogyan követte el a gyilkosságot. Észre sem vesszük, de ilyenkor agyunk rögtön munkába lép. A történetek fogyasztása fejleszti a kritikai gondolkodást is, melynek nagy hasznát vehetjük, ha épp egy adott könyvről kell szót váltanunk másokkal.
1: Végül pedig nyugalmat ad. Amellett, hogy maga az olvasás is jelentős stresszoldóként hat, egyes könyvek segíthetik spirituális fejlődésünket és megnyugtathatják lelkünket.
2: A könyvekre szükség van. Mindig és mindenhol. Múltunk és jelenünk részei, sőt jövünk záloga, ha minél többen olvasnak, ráadásul igényes, jó műveket. Mert abból nincs hiány. Rengeteg jó írónk volt és van, akik rendületlenül alkotnak és jelenthetik meg műveiket. Például Babits Mihály, aki így fogalmazta meg könyvek iránti szeretetét. Ó, ne mondjátok, hogy a könyv ma nem kell. Hogy a könyvnél több az élet és az ember. Mert a könyv is élet. És él, mint az ember. Így él emberben a könyv, s könyvben az ember.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segített a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanulásod. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: 8. Aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: 9. Környezet optimalizálása. Teremts csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez. 97.5. All the time.

0: 95.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát, hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom már.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Salfi Janka, Batta Levente, Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen. Sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
2: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
3: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ. És a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
4: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüsmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüsmackókat. Ez a szenvedély sokszor egy gyűjtés hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüsmackók iránt.
5: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breaktáncolni a WC-ülőkén.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. A K-pop egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviseit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazt az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westin című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a koreai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A dalokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chae-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 221. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manovál színpadi nevén Liza Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedvig Míra, Töreki Léna, Vörös Senge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akiktől többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.
2: Mi a célja a Hős Benned Van programnak?
3: A Hős Benned Van azért jött létre, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek lesznek segíteni, tudnak és mernek segíteni. Ez tulajdonképpen a segítségnyújtásnak az alapjait tanítja meg játékos módon, otthon gyakorolható módon.
0: Ki vehet részt ebben a Hős Benned Van programban?
3: A Hős Benned Van programban, mint oktatók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
4: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig. Tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
0: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
3: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk, nagy betűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
1: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony, nagykarácsony ütemére kompresszálunk.

0: magamhoz való.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Bauko Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Rögtön 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi őstehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
2: Első kedvenc zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat.

0: 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával, 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak két évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szeme előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021 novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Bauko Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km per óra sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok is a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykérekhez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült állási fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nar Barbara és Töreki Almira. Most bemutatjuk Millie Bobby Brown-t.
1: Millie Bobby Brown 2004. február 19-én született Marbellán, Spanyolországban. Robert Brown és felesége Kelly harmadik gyermeke. Mielőtt betöltötte volna 5. életévét, családjával visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, majd 4 évvel később 2011-ben az USA-ba, Orlandóba, hogy vállalkozást indítsanak. Itt fedezte fel egy hollywoodi tehetségkutató, így hát Los Angelesbe költöztek, hogy valóra váltsák lányuk álmait. Az ezt követő 3 hónapban Millie meg is kapta élete első televíziós szerepét.
0: 2013-ban láthattuk először a képernyőn az IBC-n futó fantasy drámasorozat a Once Upon a Time spin-offjában. A Once Upon a Time Wonderland-ben, azaz az Egyszer volt, hol nem volt csodaországban, hol a fiatal Alice-t alakította.
1: 2014-ben főszerepet kapott a BBC dráma-thriller sorozatában az Intruders-ben, mint Madison O'Donnell. Szintén ebben az évben vendégszereplőként jelent meg az NCIS-ben. 2015 két kisebb szerepet jelentett Millie számára a Modern Family című vígjátékban, majd a Grey's Anatomy drámasorozatban. Nagyobb szerepek hiányában családja anyagi gondokkal küzdött, ezért kénytelenek voltak visszaköltözni nagynényéhez az Egyesült Királyságba.
0: 2016 viszont meghozta az igazi sikert és áttörést. Megszerezte Eleven szerepét a Netflix világszerte nagy sikert arató sci-fi drámasorozatában, a Stranger Things-ben. A szerep kedvéért még gyönyörű hosszú haját is leborotváltatta. Mindez nem volt hiába, hiszen az Elevenként nyújtott kimagasló teljesítményét számos díjjal és jelöléssel is elismerték. A sorozat már a 3. sikeres évadán is túl van, és a 4. évadra készülnek.
1: 2017-ben Emmy díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban kategóriában, majd Saturnus díjat nyert fiatal színész legjobb sorozatbeli alakítása csoportjában. 2017. januárjában kezdte meg modellkarrierjét Calvin Klein by Appointment elnevezésű kampányában, majd a következő hónapban már leszerződött az IMG Models ügynökséghez. 2018 áprilisában a Time magazin beválasztotta a 100 legbefolyásosabb ember listájára, ezzel ő lett a legfiatalabb személy, aki valaha a listán szerepelt. 2018. november 20-án a Gyermekek Jogainak Világnapján jelentették be, hogy Milit hivatalosan is az UNICEF jószolgálati nagykövetévé választották. Ekkor csupán 14 évesen ő volt a legfiatalabb, akit a szervezet valaha kinevezett.
0: 2019. májusában Godzilla King of the Monsters című filmben játszott főszerepet Sally Hawkins és Vera Farmiga mellett. Szintén 2019. júniusában kezdték el Nancy Springer, Enola Holmes Mysteries című könyvének filmes adaptációját. Millie a címszerep mellett producerként is tevékenykedett a film munkálataiban, amely 2020. szeptember végén debütált.

0: 97.5-öt Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karoténban. A benne található bromelin nevű fehérjére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsét teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásséjükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körül szagolt, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól 4 felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod 4 felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothie-t, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez, vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csipetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésében juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 000 emberrel végez kígyómarás, és további 400 000 tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszerfejlesztés és ellenméreg kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Clevers-nek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méregtermelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eredményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket, anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő rég az, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelmhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése. Abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bővezédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak visszhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsen rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.
2: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Salf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja,

0: vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva, nem meglepő dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivit és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.

0: lehetnénk.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsosokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
2: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
1: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
2: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
1: A Thunder Child egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
2: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem.
1: A Thunder Child akkor is villámgyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe, ha 180 fokot forgatunk rajta, azaz fejtetőre állítjuk.
2: Maradjunk a tengeren, aksi és ivóvíz készülhet a tengervízből.
1: A tengervíz tele van értékes anyagokkal, ezeket viszont elég nehéz kiválogatni, és a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
2: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
1: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a MOF-on, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
2: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a MOF-on, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon.
3: 95 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Radikálisan új módszert teszteltek Parkinson kórosokon.
1: Merőben új módszert dolgoztak ki brit kutatók a Parkinson kór kezelésére. A betegek koponyájába furt lyukon egyenesen az agyba juttatták az új típusú gyógyszert, írja a BBC. Az orvosok két csoporttal kísérleteztek. A tesztcsoport gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kapott a radikális módszerrel.
0: A kutatást a Parkinson's UK brit kutató és segítő jótékonysági szervezet pénzelte, a kutatásból tanulmány is született. A szerzők a kísérletek alapján látnak arra reményt, hogy a Parkinson kor által megtámadott agysejteket az új módszerrel regenerálni is lehet. A kutatók szerint a közvetlenül az agyhoz vezető gyógyszeradagoló pont más betegségek esetében is hasznos lehet, így például agytumoros betegek kemoterápiás kezelésében, vagy Alzheimer-kóros agyvérzéses betegek gyógyításában is.
1: A kísérletben résztvevő páciensek robotasszisztált sebészeti beavatkozáson estek át. Négy csüvet ültettek az agyukba, amiken keresztül az újfajta gyógyszert kapták a kezelés során. A koponyában kialakított adagolójuk segítségével a kutatók képesek voltak nagy precizitással eljutatni a gyógyszert a megfelelő agyi területhez. A kutatás kezdeti, biztonsági kérdéseket tisztázó szakaszában 6-an vettek részt, ennek végezetével 35 főt vontak be a kutatásba. A 9 hónapig tartó kezelés alatt a csoport egyik fele GDNF gyógyszert, a másik fele placebót kapott.
0: A kutatás során mindkét csoport mutatott valamilyen szintű javulást, azaz egyelőre nem világos, hogy a tesztelt gyógyszernek köszönhető-e bármiféle hatás, és egyelőre csak arra kapta bizonyítékot, hogy az érintett agyterületeken javulást tapasztaltak. Az első 9 hónap után a kísérletben résztvevők további 9 hónapig tartó kezelés mellett dönthettek. Akik folytatták a kezelést, azok közepes és nagyfokú javulást mutattak mindkét csoportban. A kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak az eredményekkel kapcsolatban, nem zárják ki a placebo hatás erős jelenlétét.
1: Egy, a kutatástól független tudós szerint kiábrándító, hogy az eredményekben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a teszt és kontrollcsoport között, bár elismerte, hogy az új módszerhez nagy reményeket lehet fűzni.
0: Most pedig rugaszkodjunk el egy kicsit a Földtől, szénmonoxid jelzővel keresnek Földön kívüli életet.
1: Egy friss kutatás megcáfolta az eddigi feltételezést, miszerint a szénmonoxid jelenléte egy-egy bolygó atmoszférájában jó eséllyel ellehetetlenítette ott az élet kialakulását. A legújabb feltételezés szerint viszont pont, hogy az élet jelenlétére utalhat.
0: Erre az eredményre a University of California Riverside kutatói jutottak, akik szerint űrbe telepített szénmonoxid jelzővel kellene keresni a Földön kívüli élet nyomait. Az Astrophysical Journalben közölt tanulmányban dr. Edward Schwitzerman csapata két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amiben szénmonoxid halmozódik fel egy bolygó légkörében.
1: Az első verzió szerint ugyan a Föld légkörében magas oxigén tartalma mellett nem tud jelentősebb szénmonoxid felhalmozódni, 3 milliárd évvel ezelőtt ez még nem így volt. Mert bár a tengerekben már hemzsegtek a mikrobiális életformák, a légkörben még ellenyésző volt az oxigén mennyiség. A szimulációjuk szerint mégpedig ilyen körülmények között jóval magasabb lehet a szénmonoxid koncentrációja.
0: A második forgatókönyv alapján a vörös törpék közelében keringő bolygók esetében írja le a szénmonoxid felhalmozódás lehetőségét, ami csak akkor fordulhatna elő az oxigén jelenléte mellett, ha élő szervezet állította volna elő azt. Persze nem a földi élethez hasonló létformákra kellene gondolni, a hasonló körülmények ugyanis lakhatatlanok lennének számukra. Ilyen csillag egyébként a Proxima Centauri is. Schwitzerman szerint a friss kutatás azért lényeges, mert csak a tejútrendszerben több százmilliárd bolygó lehet, és egyáltalán nem mindegy, melyikeket vizsgálják a Földön kívüli élet nyomára bukkanás reményében, és hiba lenne olyan bolygókat kizárni, amiken akár ki is alakulhatott az élet valamikor.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból, külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid, a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden 10. gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 97.5.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányódhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előre láthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek együttöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrása is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet. Y'all ready?

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextusfüggőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb repénekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 évre tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arányt, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat.
3: 97. Táska Rádió.
4: Hey.

0: neked. 95 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vet fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket, a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kecstelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az ízületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketi vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, vagy egy Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására. 97.5. All the time.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés és megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió.
2: Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
1: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszthető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97 a Táskerádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő Nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. században maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, New York nevű körzetében született. Anyja Patricia Brentrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még négy fiú és két lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestés volt a helyi katolikus templomban. Írkatolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elvesz a New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerek szája között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elvesz a New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney Worldben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Will és Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve randevúzatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonó kúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a rappelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énekstílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Celentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rapperek például Majka, Curtis vagy épp Kongs a Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol elget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni. 97.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táskarád.

0: Zsombor, Porka Lábbordizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogyan tudtál készülni a megpróbáltatásokra, míg ott voltál?
2: Hát ez nagyon durva mind work amúgy, tehát ahogy az előbb is fogalmaztam, fejben kell nagyon ott lenni. Kell vonatkoztatni attól, hogy távol vagy a családodtól, egyáltalán nem tudsz velük semmilyen kontaktot létesíteni, még kapcsolatba lépni se tudsz velük, sőt még hírt sem kapsz róluk, nemhogy aztán a nagyvilágról. Főleg egy kutyás embernek, mint én igazából, akinek a szíve mélyén még nagyon ott dolgozott az, hogy ez volt az első olyan alkalom, hogy a kutyámat körülbelül 4,5 hónapra itthon kellett hagynom, miközben amúgy nagyon sok tudást, illetve energiát öltem bele a nevelésébe. Hát nagyon nehéz volt. Nem azt mondom, hogy sok álmatlan éjszakám volt, de szerencsére megadatott az a lehetőség, hogy egy-két éjszaka nem tudtam aludni, és ilyenkor jó, hogyha az ember ki tud ülni a dzsungelbe egy picit, és a saját gondolataival egy picit tud foglalkozni, egy-két dolgot helyre tud rakni, illetve tényleg csak arra koncentrálni, legyen az akár pszichés akadály, vagy testi akadály, amit aztán egy kis gondolkodás után a helyére tud rakni.
0: A műsor során volt egy térdsérülésed. Hogyan élted meg, hogy haza kellett menned emiatt?
2: Hát az a térdsérülés már régóta érett. Nem gondoltam volna, hogy ekkor fog kijönni. Szerencsére nem is volt nagyon nagy probléma vele amúgy, de abban a pillanatban biztos, hogy nem tudtam volna folytatni a versenyt, és akkor még nem is voltam annyira tisztában azzal, hogy egy ilyen sérüléssel mennyit pihenhetek ott kint, illetve hogyha mondjuk egy vagy másfél hetet pihenek, akkor visszaengednek-e a játékba. Ez az All-Star-ban hál' Istennek már enyhült, tehát ahogy ti is láthattátok, ugye azért ott sem sikerült elkerülnem a sérüléseket. Ott, ha jól tudom, akkor egy 8 napos pihi után térhettem vissza a játékba. Ellenben ugye az első évaddal, amikor még fiatal kis csikóként tudatlanul mentem ki, és nem kérdeztem meg, hogy egyáltalán van-e ilyen lehetőség. Hát én nyerni mentem ki az első évadba, mint mindenki más. Nagyon ígéretes is volt igazából az első 3 hét. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettem, és tényleg benne volt a pakliban az, hogy akár végig el tudok menni. Hát ez a térsérülés valamilyen oknál fogva keresztül húzta a számításaimat. Én úgy gondolom, hogy ez is okkal történt, így meg aztán, hogy szerepeltem az All-Star-ban, illetve lehetőségem volt szerepelni az All-Star-ban, így azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg. Ha megvizsgáljuk a dolgot, az első évad és a harmadik évad között mind versenyzők terén, mind pályák terén hatalmas különbségek vannak, tehát komplikáltabb pályák voltak. A harmadik évadban, az All-Star évadban pedig ugye majdnem csak, hogy ezeket a pályákat láthattátok ti is, illetve ezen a pályán futhattam én is 3-4 pálya plusszal, tehát ugye 3-4 új pályával. Én is csak abból táplálkozom jelen pillanatban, amit amúgy így a közeli ismerősök, illetve családtagok mondtak. Teljesen eltérő volt az első évad, illetve az All-Star évad mezőnye. Tehát tényleg fel kellett kötni a gatyát. Itt senki fölött nem akarok pálcát törni, itt gondolok az EXO versenyzőkre, de az első évadosoknál azért látszódott, hogy igencsak oda kell figyelni, hogy előbb teljesítsük a pályát, mint azok, akik a második vagy harmadik évadban szerepeltek, illetve tényleg alkalmazkodjunk az ügyességi játékokhoz is. Hát szerencsére nekem sikerült a legjobban, hiszen az első évadból én jutottam a legtovább az All-Star-ban. Itt most tényleg nem magamat szeretném fényezni, illetve nem az első évadosok ellen szeretnék beszélni, de készültem arra, hogy ez teljesen más lesz, mint az első évad.
3: Szerinted mit kaptál az Exatlontól?
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és most ebben a kérdés feltételében igazából be is villant az a pillanat, amikor én ugye elköszöntem a többiektől a City pályán, és most is csak azt tudom mondani, hogy ha megnyertem volna a kupát, nagyon boldog lettem volna, tény és való, hiszen azért egy Exatlon All-Star kupa az tényleg hatalmas nagy elismerés és hatalmas nagy teljesítményre utal, de úgy gondolom, hogy az, amit az All-Star évadban kaptam, legyen az akár a Bálintól, a Grétitől, Zalántól, nagyon sok mindent tanultam és tudtam tőle hazahozni. Én úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, a tanult dolgok, illetve maga az önfelismerés, ez szerintem tovább elvihető, tehát hosszabban kitartó dolog, mint mondjuk az a kupa, és ahogy ottként fogalmaztam, a kupa be tud porosodni, de az, amit a többiektől kaptam, az életem végéig el fog kísérni amúgy.

0: 97.5 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánlórendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívás jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek. 97.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táskarádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táskarádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
8: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyaméhben tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átrészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykérekhez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210G-t és a 215G-t, valamint a 235G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
8: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
8: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most arról lesz szó, hogy a Szaturnuszon és a Jupiteren is gyémántesé hullik, és arról is fogunk beszélni, hogy a polipoknak három szívük van. De előtte érkezzen Edison Ray és a Fame is a Gun.

0: 95 a Táskrádió, te is beleférsz. Tudtátok, hogy a polipoknak három szívük van? A polipok nagyon aktív ragadozók, ezért sok energiára van szükségük a mozgáshoz. A vízben élni nehezebb, mint a levegőben, mert az áramlással szemben kell úszniuk, vagy pedig helyben maradniuk. Emiatt a szervezetük külön rendszert alakított ki. Az oxigén felvételét és a test ellátását külön kezelik. Ehhez három szívük van, kettő a légzéshez kapcsolódik, egy pedig a test többi részét látja el.
1: Amúgy én erről már hallottam. Én ezt már tudtam korábban is, hogy három szívük van. Fogalmam nincs már honnan, de hallottam erről.
0: Én is hallottam, de viszont én általánosba tanultam róla bioszon, hogy a polipoknak
2: sosem
1: amúgy szerintem én is általánosba tanultam róla bioszon, de úgy, hogy amúgy mi szerintem nem is tanultunk róla, csak így valami volt, hogy biosztan, könyv lapozunk egyet, és én néztem, jé, ott egy polip, és volt az aranyszöveg, és akkor úgy döntöttem, hogy elolvasom, és akkor néztem, hogy ó, hogy nekik három szívük van.
2: Csak is te szoktál biológia tankönyvet olvasni, órán már unatkozott.
0: Ja, amúgy nem. Senki nem szokott ilyet csinálni.
3: Nem. Mi kisre szoktunk nyitni?
1: Nem, ja. Ahogy is. Én kérek elnézést. Nem azért olvasgattam, mert unatkoztam, hanem lapozni kellett a tankönyvbe. Ez kötelező volt, tudod.
0: Nekünk amúgy most ez a lapozgatás, nekünk volt, tekünk is volt olyan.
2: Kötelező lapozgatás.
0: No, ne. De komolyan, mert évelején mindig az volt, hogy akkor lapozgassátok át a könyvet, nézegessétek meg, és volt egy 15 percünk általánosban, még átlapozgattuk a könyvet első órákon.
1: Nálunk csak olyan volt, hogy főleg Törin csináltuk azt, hogy akkor tanárnő mondta, hogy jó, akkor most ez is álcsuliba, hogy akkor most végigmegyünk a tankönyvben, hogy ezeket fogjuk venni, és akkor így végiglapoztuk, hogy először ezt vesszük, aztán ezt fogjuk
0: igen,
1: venni, aztán
0: igen,
1: ezt fogjuk
0: igen,
1: venni. Azon amúgy is végig fogunk menni, amikor majd vesszük, de mindegy.
2: Nekem mindig meglepetés volt, hogy mi jön.
1: Nem bátam. Én se, amikor ilyen óra volt, akkor őszintén szólva nem különösebben figyeltem oda. Úgy is azt fogjuk venni, ha most nem különösebben érdekelt, amikor végigmentünk volna.
0: De amúgy nekem az egyik kedvenc vízi állatom a polip. Ez ilyen fun fact-nek mondtam, szerintem tök cuki.
2: Azért, mert amiért tudnak ilyen színt változtatni?
0: Nem, azért, mert van ilyen kis tappancsa. Ilyen kis tapancsa.
1: Hát ilyen kis tapadókorong.
2: Ja, és azok igen, olyan aranyosak. Sápjainak a végén, ugye?
0: Igen, és bekebelezve levicceltem. Nem, amúgy nem, de azok több cukik szerintem.
2: Az nem is polip, hanem kalmár, nem? Ami szerintem, hatalmas is bekebelez.
1: Amúgy igen. Aztán, egyébként igen. A polipok azok tényleg.
0: És tudnak ilyen biciklenni, és nagyon finomak.
2: Szóval ezért a kedvenc állatod, mert nagyon finomak. Barbár.
0: Igen, én amúgy nagyon szeretem a polipokat.
1: Jaj, úgy szeretem a polipokat, olyan cukik, meg olyan finomak.
0: De tényleg tök finomak. Nagyon finomak a polipok.
1: Hát én szerintem még nem ettem polipot.
0: Baby polipot.
1: Én szerintem még nem.
3: Barbár, úristen. Sajnálom. Nem tudom elképzelni, hogy te egy baby polipot.
1: Rákcsány.
3: Én ettem már polipot, de nekem személy szerint egyáltalán nem ízlett.
2: Tessék, ez a helyes hozzáállás. Nem eszünk polipokat.
0: Én most is megenném. Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti tudtátok-e, hogy a polipoknak három szívük van, de mi most megyünk.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a Szaturnuszon és a Jupiteren gyémánt eső hullhat. Bár furcsa hangzik, a gyémánt eső nem csak sci-fi ötlet, hanem tudományosan is lehetséges jelenség. A kutatók szerint a Jupiteren és a Szaturnuszon olyan körülmények alakulhatnak ki, amelyekben szénből gyémánt képződik, és ezek a gyémántok akár le is hullhatnak az atmoszférába.
1: Ezt is szép elképzelni, de mi van, hogyha ott sétálsz, és csak a fejedre esik egy szikla darab,
0: vagy a szemedbe.
2: Szikla darab, nem hiszem, hogy a fejedre esik.
1: Tök nagyságú gyémánt darab.
2: De ugyanarra gondoltam én is amúgy, hogy így belegondolsz, és hogy amúgy ez tök szép lehet. De hogyha sétálnál egy gyémánt esőbe,
1: a legerősebb dolog a világon,
2: akkor,
1: szóval.
2: Igen, tehát ha sétálnál egy gyémánt esőbe, akkor az szóval valószínűleg nem lenne
1: kellene. Beleigelődne a fejedbe.
0: Amúgy most így nekem erről a meteoritok jutottak eszembe. És képzeljétek el, hogy a hétvégén kint voltam este, és néztem az eget, és láttam egy csillagot, és nem, most kövezzetek meg, nem tudom. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de néztem, egy nagy, ő volt a legfényesebb csillag az égen, és elkezdett ugye mozogni, és azt hittem repülő, de ugye repülők azok így, hát ilyen pislákoló fénnyel mennek, az, hogy ilyen villogó, köszönöm. Villogó fényel mennek, és néztem, és az nem villogott, és ilyen nagyon lassan, tehát tényleg nagyon lassan ment, és a végén elhalványult. És nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy lassú, mi ez?
2: Hullócsillag?
3: Hát, hogy
2: na, nem tudom, biztos.
3: Igazolhat, hogyha elég
2: bizonyos helyzetben úgy látszik.
3: Hogyha nagyon fényes volt, az azt jelenti, hogy nagyon távol volt, és hogyha nagyon lassan mozgatod, ugye azt jelenti, hogy az is nem a csillag mozgott, hanem a föld forgott.
4: Én azt akartam mondani, mert...
2: Akkor látnád a többi csillagon is, hogy mozog, nem?
4: Mert régen, vagy mostanában volt az, hogy mondták, hogy látni fogod majd a többi bolygót, és hogy ez is ilyen csillagformájában fog látszódni, és ilyen fényesen. Úgyhogy amúgy lehet simán, hogy azt láttad, és az mozgott.
0: Wow, amúgy ez menő. De tényleg úgy képzeljétek el, hogy így nagyon-nagyon fényes volt, és így ment, és egy elhalványult. De nem az a egy hullócsillag, tudjátok, mint a
2: ilyen
0: vonalat is húz maga után, tudjátok. De ennek nem volt, és tök érdekes volt, és azon gondolkoztam, hogy most ez most egy UFO volt, vagy...
2: Amúgy is most ezt akartam mondani, hogy szerintem... Vagy?
1: Szerintem te UFO-t láttál, Mira.
0: Na, de amúgy visszatérve a témára, hát nem örülnék, hogy annyira, hogyha ilyen jó, nehéz gyémántok hullnának az égből, de jó, amúgy, figyelj, az is lehet, hogy amúgy jó lenne.
4: Én begyűjteném.
2: Hogyha mondjuk behúzódtam én is, de hogyha érted, hogyha mondjuk ha annyi gyémánt eső hullik, akkor elértéktelenedne a gyémánt, és akkor már nem érne olyan sokat. Ellenben szép lenne ugyanúgy.
1: Szóval. Igen, amúgy az milyen menő lehet, ugye a gyémánt ilyen átlátszóféle, és akkor átsüt rajta a nap, és akkor így zuhognak.
2: Hát
1: és...
2: attól függ, mert van ilyen szín ez a gyémánt.
1: És várjál, hogyha a gyémánt az erősebb, mint a föld, akkor az bele fúródik a földbe. De hogyha a gyémánt erősebb, mint minden, akkor az meddig megy, átmegy a kövön is? Hát, hogyha elég magasról esik
2: le? Sok mindentől függ, a sebességtől, a méretétől. Tehát, tehát hogyha te a gyémánt gyűrűdet lejted a földre, akkor az nem fog keresztül hasítani a földgolyón, és kijönni a másik oldalon.
1: Jó, igen, erre nem bemutattam azért.
0: Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből, hogy fog-e nekünk így gyémánt hullani, de mi most menjünk tovább Rivi Lénytől a Love Minattal.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyaméhben tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210G-t és a 215G-t. Valamint a 235G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Bekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Két élet-halál kérdéssel fogjuk folytatni, mit használtak régen WC papír helyett, és a békák tényleg nyitott szemmel alszanak? Mindjárt megtudhatjuk, de érkezzen Coldplay és Blauka.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A békák nyitott szemmel alszanak. A békák úgy tűnhetnek, mintha nyitott szemmel aludnának, de a valóság kicsit bonyolultabb. Sok békafaj nem tudja teljesen becsukni a szemét, mert nincs olyan mozgatható szemhéjuk, mint az embereknek. Ehelyett egy vékony átlátszó hártyát húznak a szemükre alvás közben, ez védi a szemüket, miközben úgy néz ki, mintha nyitva lenne nekik.
1: Szóval, hogyha felteszik, hogy farkas szemezek egy békával, akkor biztos, hogy ő nyerne, mert hogyha még pislog is, azt sem látom.
0: Igen.
2: Igen.
3: Vagy, hát vagy ha farkas szemezel egy békával, akkor lehet már rég nyertél, mert valójában be van csukva, és ki se nyitott a soha.
1: Akkor simán mondhatom, hogy nyertem, mert mondjuk azt, hogy pislogtál.
0: Igen, de igen, és azért is mondhatod, tehát kettő okból is mondhatod, hogy te nyertél. Először is nem tud válaszolni, és nem tud vitatkozni.
1: Igen.
0: Másodszor is...
1: lehet, hogy pislogott.
0: Ha egy békával farkas szemezel versenyre, akkor ott biztos, hogy gondok vannak, szóval te döntöd el, hogy nyertél-e, vagy nem.
3: Igen, tehát, hogy ott már alapból gondok vannak, tehát, hogy innentől kezdve teljesen mindegy, hogy most akkor te nyertél, vagy a béka nyert.
0: Igen, tehát, igen,
3: hogy...
0: tehát itt ez esetben a pszichológus nyert egy kört veled.
3: Igen, tehát, hogy akkor...
0: Vagy a pszichiátria, de hát...
1: Hiszen, én a macskámmal szoktam farkas szemezni.
2: Ugyanezt akartam mondani, tényleg? Hogy én a kutyámmal szoktam.
0: Komolyan?
3: Simán. Igen. Jó, de mondjuk egy macska vagy egy kutya, az kicsit szerintem interaktívabb, mint egy béka.
0: Mert feltétlen. Én tudjátok, mit csináltam a kutyámmal múltkor? A kutyám feküdt a kanapén, elmondanám, a kanapén feküdt, amikor nem szabadna a kanapén feküdni, és elkezdtem neki dalolászni. Elkezdtem neki énekelni az aranyhajból a virágnyíkimát. Na igen, és annyira jól sikerült ez az egész éneklés, hogy a kutyám rám, tehát mondott egyet, hogy és utána felén fordult, és a mancsát rátette az arcomra, és konkrétan olyan, mint ez a maradj csöndbe, légy szíves, aludni akarok. Szóval én énekelni szoktam a kutyámnak, és nem szokta díjazni, szóval igazából én se vagyok különb.
1: Hát igen, nekem is szokott már, mondjuk, amikor egyedül vagyok otthon, és nagyon-nagyon hangosan hallgatok zenét, akkor konkrétan a macskám az így odajön, néz engem, aztán így felúrik a karomra, és megharapja, hogy kapcsold le a zenét. Nem bírja a hangos hangokat, és amikor meg ilyen farkas szemezünk, akkor mindig azt szokott lenni, hogy így random megyek, észreveszem, hogy néz, akkor így megdermedek, és így visszanézek, és aztán a macska meg felnyávog, és felrohan a legmagasabb, legközelebbre hozzám, mert azt hiszi, hogy meghaltam, mert nem pislogok. És ezt így mindig eljátszuk.
0: Amúgy belegondoltam, de az összes mesében amúgy pislognak a békák.
3: Egyébként én is ugyanezen gondolkodtam, hogy de valahogy én úgy emlékszem, hogy én láttam békát pislogni, de hogy akkor mesébe, vagy hol láttam?
1: Hogy igazi életben, egyszer csak odajött hozzád egy béka, és rád pislogott.
3: Egyébként én meglepően sokszor találkoztam már való életben békával. Egyszer volt, hogy elmentünk, még amikor kisebb voltam, apával sétálni ilyen estefelé nyáron a tóparton, és mindent is láttunk. Tehát, hogy láttunk ilyen békát, láttunk olyan békát, hallottuk ott kuruttyolni, láttunk valamilyen bogarat, de ilyen nagyot, tehát, hogy ilyen kb. Mint a mutatóujjam olyan nagy volt, és úgy ott volt a járda közepén, nem zavartatta meg, de olyan tök menő nézett, és soha nem láttam még olyat. Azt hiszem, valami más állatot is láttunk, akkor meg hazafelé menet, az utcánkban láttunk egy varangyot. Szóval aznap este rengeteg random állatot
1: nekem
3: láttunk.
1: Konkrétan most már 3 napja traumám van a békáktól, mert egyszer volt, most 3 napja volt egy random rémámom arról, hogy volt egy random béka, és jöttek a békák a szobámba, és meg akartak támadni, és valahogy így a kezemmel irányítottam a békákat, így tudtam lebegtetni őket, és véletlenül az egyiket az arcomba vittem. És arra keltem fel hajnali 6-kor, hogy az arcomba van egy béka.
0: És nem volt
1: ott. És nagyon traumatikus volt.
3: Egy pillanatra azt hittem, hogy mondod, hogy arra kert, hogy az arcodban van egy béka. És hogy tehát, hogy arra ébredtél fel, hogy tényleg az arcodban van egy béka.
1: Csak konkrétan egy fekete, hogy hol a béka? Úristen!
0: Hát én kíváncsi vagyok, hogy nektek van esetleg bármilyen sztoritok békákkal kapcsolatban, vagy már láttatok-e békát pislogni. Viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95 a táskarádiót te is beleférsz. Mit használtak régen a WC-papír helyett? Régen az emberek sokféle dolgot használtak WC-papír helyett, attól függően, hogy hol és mikor éltek. A rómaiak például egy bot végére erősített szivacsot használtak, ami közös latrinákban sós vagy ecetes vízben tartottak. A görögök lapos köveket vagy anyagdarabokat használtak, innen származik az a mondás is, hogy három kő is elég. Nem is tudom, hogy hol olvastam. Feldobott nekem egy hírt, hogy régen milyen WC-papír megoldások voltak, de hát nem tudom, tehát így most ugye smirgli papírtól kezdve a lapulevélig minden volt. Nálunk amúgy volt egy ideig, vagy most is van ez a poén.
1: Amúgy is
0: arra
1: hallottam ezt a mondást, hogy három kő is elég.
2: Én sem.
0: Amúgy én is most találkoztam ezzel először, de ha azt mondja a net, akkor azt mondja a net. De viszont nálunk van egy ilyen, hát ilyen családon belül is poén a lapulevéllel, mert hogy a lapulevél ugye az nagy. Az egy nagyon nagy levél, uh-huh. És nekünk mindig azt mondták, ha nincs WC-papír, akkor keressék egy bokrot, ahol van lapulevél.
1: Amúgy ez nekem ismerő, szerintem ilyet nálunk is mondták, de poénból soha nem volt ilyen. Igen, de ez így nem tudom, vagy ismerős hangzik így ez a lapulevél dolog. Velem olyan volt, hogy egyszer valahol voltunk barátnőkkel, fogalmam nincs hol, és én meg vagy meg voltam fázva, vagy nem tudom, de taknyos voltam, és nem volt nálam zsepi. És akkor nekiálltak, hogy fújjam ki egy levélbe, ha mondom, most ha nincs jobb, inkább, mint hogy itt folyjon az orrom. Úgyhogy kifújtam az orromat egy levélbe, viszont hát természetesen le lettem fotózva, mert miért ne, és szülinapomra kaptam a barátnőmtől egy ilyen fotóalbumot, és benne van ez a kép.
0: Basz.

0: Úgyhogy van ennél rosszabb is egyébként.
1: Van ennél rosszabb, hogy azt fogod mondani, hogy szülnapodra kaptál egy nagy adag zsebkendőt tőlük.
0: Én azt hittem, egy nagy adag levelet, tudod.
2: Levelet, igen, és azt hittem, hogy levelet.
0: Nem, egyébként nem. Fotóval volt, és benne van ez a kép, de sok ennél rosszabb is, úgyhogy, de nagyon örültem egyébként az anyagban.
2: Mit szóltok ez a bot végén szivacs?
0: Bot végén szivacs? Tehát ez ilyen megturkálod hátulról?
2: Hát nem tudom, én igazából belegondolni is rossz, de...
0: Most, de várj, bot végén szivacs, akkor a szivacsot rárakod a bot végére, akkor ha nagyon megturkálod, akkor a szivacs az bennmarad?
2: Nem, valamivel biztos, hogy odaerősítették, de ugye...
0: Hát, de ha rosszul
2: de
0: van
2: attól függ, mert ugye a szivacsnak hát ilyen net szívó képessége
0: hát
2: van.
0: Hát köszönjük szóval. Szépen, hogy velünk tanultatok ezen a szépekkeden. Konkrét. Tehát, hogy most, hogyha csak ki nem mosod belőle a saját kakádat, és úgy jelöd, akkor az mi ott van benne, a szutyok, és utána azt te használnád újra. Vagy nem tudom.
3: Hát, fúj. Nem tudom, hát, de őszintén szerintem azért ez a szivacsos dolog a sokkal jobb, mint a köves megoldás.
2: Hát annál minden jobb, szerintem minden jobb. Minden buhább, mint egy kő, szerintem. Amiben,
0: hát lehet nem ilyen éles kővel, tudod, ilyen kacsakővel, és akkor így kikotortam, hogy nem tudom, nem próbálkoztam még ilyen elszasoló dolgokkal.
2: Hát ez így reggelre azért egy erős téma volt, én úgy érzem. Minden esetre mi most megyünk tovább, Kamráttól a You Feel Like Summer.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzenboden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márkanévvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.

95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Nagy Fanni, Sarfjanka és Bali Villő. A következő fél órában beszélni fogunk arról, hogy a világ legnagyobb vízesése nem is a szárazföldön található, illetve a történelem legrövidebb háborújáról is. De előtte érkezzen Benson Boone és a Beautiful Things itt a 97-en.

0: that I've got.
1: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A történelem legrövidebb háborúja. A történelem legrövidebb háborújaként tartják számon az 1896-os angol-zanzibári háborút, amely mindössze 38 percig tartott. Ennek oka a zanzibári szultán halála és a britek által nem támogatott utód kinevezése volt. A brit haditengerészet bombázása hamar véget vetett a konfliktusnak.
2: 38 percig tartott egy háború.
1: Igen.
2: Amúgy én mindig tök megdöbbent, amikor hallok, ilyen 10 évig tartott egy háború, és mindig így nézek, hogy hogy tudod egy háború 10 évig tartani. Konkrétan a 38 percet az előbb el tudom képzelni.
1: Egyébként, mert hogy ugye, amúgy ez úgy lett, tehát hogy gondolom azért van háborúnak titulálva, mert hogy küldtek hadüzenetet, és csak hát elég gyorsan legyőzték Zanzibárt.
2: Igen, azt tudom elképzelni. A modern háborúban hogy megy a hadüzenet? Jani, vélem.
1: Nem tudom, szerintem csak szimplán ilyen tévén keresztül megmondják, hogy most ti meg leszek, de vagy fogalmam nincs.
3: Szerintem sem jön.
1: Csak úgy jönnek.
3: Csak úgy csattannak a bombák.
2: Vagy elküldenek, tudod, ilyen csattan a foton úti galambokat, hogy hát ti most meg vagyok támadva.
1: Postagalamb.
3: Úti galamb. Amúgy nem tudom, én sem tudom ezt elképzelni, hogy ugye egy háború több éven keresztül, de nem tudom miért amúgy. Tehát én nem tudom elképzelni azt, mert valószínűleg, tehát én, ha egy háborút elképzelek, akkor ott mint a mesékben, tudjátok, egymástak rohannak, meg izé, meg egyfolytában ugye a bomba, minden.
2: És aztán véget ér egy pár nap alatt.
3: Igen. De nekem tehát az, hogy mondjuk, mit tudom, mondtad, legyen mondjuk nem is kell 10 év, legyen 3 év mondjuk.
2: Vagy 100 éves is.
3: És akkor te ott vagy, hogy 3 év, és akkor én nem tudom, ugye ott állítólag vannak közötte ilyen, úgymond ilyen szünetek?
1: Hát mert ugye csatázgatnak, tudod, és akkor néha
3: kicsit kifáradok. Igen, egyszer ledob egy bombát, meg minden, ez így néz ki amúgy, tehát annyira nem is ijesztő, nem mondom, hogy nem ijesztő. De nem annyira ijesztő, mint amit elképzelne az ember, hogy 3 nap alatt nyisz, ennyi volt, aztán amúgy, tehát hogy az ember így, legalábbis én nem így gondolkodok, én nekem ez ijesztő.
1: Egyébként, ha már a 10 évet is sokaljátok, tudjátok, milyen hosszú volt a történelem leghosszabb háborúja?
2: 100.
1: 116 évig tartott.
2: Ja, igen, mert a 100 éves háború az igazol, 116 évig
1: igen,
2: tartott.
1: Száz éves háborúnak
2: nevezték el valamiért, és nem 116 éves háborúnak.
1: Hát gondolom, jobban hangzik meg egyszerűbb az, hogy 100 éves háború. És hogy ugye ez sem folyamatosan zajlott, de ez meg az volt a konfliktus, hogy hát az angolok és a franciák közt játszódott a francia trónért, és a kontinentális területek feletti hatalomért.
2: És 116 évig ez miatt ott meneteltek ide-oda.
1: Csatároztak, aha.
2: De biztosan voltak olyan évek, amikor semmi nem történt.
1: Biztos. Hát meg olyan is van például, hogy tudod, hidegháború, amikor csak így kicsit ilyen fenyeget ezek, hogy mutogatják.
3: Kis szájkarata.
1: Igen, a konkrétan szájkarata, amikor mutogatják, hogy nekik mennyi haderék van, így tudom én, de közben meg senki nem lő a másikra. Csak így mutatják, hogy milyen menők. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltak erről. Tudtátok-e, hogy milyen hosszú volt a legrövidebb és leghosszabb háború a történelemben? Mi most menjünk tovább Heaven és Caitlin Aragon közösével az Iron.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A világ legnagyobb vízesése nem a felszínen, hanem az óceán mélyén található. A Denmark Strait Cataract, vagyis a Dán-szoros vízesése saját tényleges elnevezése nincs. Grönland és Izland között az Észak-Atlanti óceánban húzódik, és magasságát, valamint vízhozamát tekintve messze felülmúl minden ismert felszíni vízesést. A víz alatti vízesés 3,5 km magas, és mindegy 5 millió köbméter víz zúdol le rajta másodpercenként. Ez a vízesés valójában nem zuhatag a klasszikus értelemben, hiszen nem a levegőben zúdul alá hangos robajlással, párával és minden hasonlóval. Ez egy hatalmas sűrűségkülönbség miatt kialakuló vízáramlás igazából, és így van ez az óceán mélyén, ez az óriási vízesés.
1: Ja, várjál, szóval ez nem úgy van, hogy mondjuk a föld alatt egy ilyen barlangban egy ilyen hatalmas vízesés, és aztán beleesik egy ilyen föld alatti tóba, hanem az az óceánban van, igen, ahogy máshogy áramlik a víz.
0: Igen, gyakorlatilag.
1: Oké, így már jobban értem. Szóval, hogyha mondjuk beledobnék egy gumikacsát, akkor az így lemenne, és elkezdene zuhanni lefele, befele a vízbe.
0: Lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy a víz alatti vízesések hogy működnek, de erről meg az jut eszembe, hogy ilyen víz alatti, hogy hívják ezt, tudjátok, az ilyen tölcsér, forgó, ilyen csavar, igen, valami forgócos. Hát ilyen hurikánnak.
2: Puri, víz alatti?
1: Az víztölcsér.
0: Víz alatti, igen, ilyen víztölcsér. Az ilyen víztölcsér.
2: Víztölcsér, tudjátok, mit értettem, tiszta víz. Olyan reggel van itt, hogy így teljesen még fáradt vagyok.
0: Még, hát, szerintem mindannyian fáradtak vagyunk még. Szóval a víztölcsére gondoltam, hogy mert az van, hogyha abba belekerülsz, akkor az levisz az aljára, és utána meg így kirök, és aztán így felmegy.
2: Igen, és az halálos. Igen, és
0: hát, hogyha nagy levegőt veszel, és tehát ott úgy van, hogy elvileg úgy tudsz kijutni egy hogy ilyen tölcsérből, hogy nagy levegőt veszel, és csak hagyod, hogy levigyen, mert hogyha leérsz az aljára, akkor ki fog dobni magából.
1: Mert az aljára ugye ilyen kisebb, igen, ugye, ahogy megy össze, és ott kisebb, és akkor ott nem annyira erős.
0: Igen, és akkor úgy van, hogy tehát alapvetően leérsz,
1: ki tudsz úszni.
0: Húz le, és így leérsz az aljára, akkor igazából konkrétan kidob magából, és akkor így utána föl tudsz úszni, csak ugye hát nem tud mekkora, szóval van annyi levegőt, hogy utána föl kiúsz, de kepeszteni nincs értelme, mert akkor csak rosszabb lesz.
1: Igen.
0: Szóval így lehet
2: ezt jó tudni. Most egy kis minek mondják ezt, túlélési lifehack.
0: Igen, ez ilyen kis túlélő.
1: Amúgy először, amikor kérdezett, hogy mi ez, akkor én azt hittem, hogy a víz fölöttire gondolsz, ugye a víz fölött van a víztölcsér, ami olyan, mint egy hurikán, csak vízből épül fel, az a víztölcsér, és alul pedig az van az örvény.
0: Nem, én ilyen, mert hogy ugye van olyan is, hogy ilyen hurikán meg tornádó, nem tudom, szóval, hogy így hogy a vízen megy, vagy a vízben, vagy hogy úgy alakul ki, vagy fogalmam nincs, és hogy ugye az annak is lehet, hogy az alja vízben van. Nem tudom, mert nem értek hozzá, de hogy erre gondoltam, hogy az úgy oda levisz. És hogy talán erre hasonlíthat ez. Nem tudom, ha ti ehhez jobban értetek, akkor írjatok meg nekünk, magyarázzatok el, mert én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mi most menjünk tovább, Regen Bommentől, Arash of Blood.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Ktorík pleťkár. Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
4: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinícius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.

0: 97-5 Táskarádió, te is beleférsz. Nem lehet egyszerre álmodni és horkolni. Ez valószínűleg azért van, mert a horkolás megakadályozza, hogy a REM fázisba kerüljünk, tehát ilyen mély alvásba, és mivel az alvási ciklus megszakad, ezért az álom képesség is megszakadhat, és ezért nem tudunk álmodni, amikor horkolunk.
1: Én a nagymamámnál szoktam nagyon-nagyon élvezni, mennyire szépen horkolnak a nagyszüleim. Általában nappaliban alszok. Nagyon szépen. Általában nappaliban alszok, ami pontosan a nagymamámnak és a nagypapámnak a kettő szobájában alszanak, és az között van. Szóval úgy szoktam elaludni, hogy ez horkol, az horkol, így fölváltva, kórusban. Tökéletes szimbiózisban, ők kórusban horkolnak, hogy én ne tudjak elaludni.
0: Kánomba?
1: Kánonban az.
0: Egyikük elkezd horkolni, a másikuk a felénél becsatlakozik, és akkor így kánonba horkolnak?
1: Meg olyan is szokott lenni, egyikük éppen abba hagyja a horkolás, másikuk éppen elkezdi.
0: És te így tudsz aludni?
1: Nem.
0: Tehát ezt akartam mondani, mert hogy engem az ilyenek annyira nem zavarnak, de tudom, hogy amikor te átjössz hozzám, akkor az órát le kell venni a falról, mert még az is zavar az alvásban, mondom, akkor horkolás mellette hogy az?
1: Nem, az a legjobb, hogy a mamám az felszokott kelni kb. 20 percenként, szóval ő csak én 20 percenként szokott aludni, szóval hogyha kibírom azt a 20 percet horkolással, akkor utána jó vagyok.
2: Nálunk apáiknál szokott az lenni, amikor elmennek horgászni, hogy aki annak a szerencsére, aki előbb elalszik, mert mindegyikük horkol.
0: Ja, és aki előbb elalszik, annak nem kell hallgatni.
2: Igen.
0: És nem ébrednek fel egymás horkolására?
2: Hát
1: mondjuk izgalmas lehet.
2: Ja.
0: Az egyik horkol, a többi már nem tud elaludni, és akkor neki nem is kell a
1: horkolás. Fel tudnak kelni az emberek a saját horkolásukra?
0: Szerintem igen.
1: Igen.
0: Vagyis én úgy emlékszem, hogy én hallottam már ilyenről, hogy valaki a saját horkolására.
1: Nekem amúgy a bátyám horkolt mindig, és neki meg is műtötték az orrát, és akkor...
0: Ja, ilyen orrsövény fertőlése volt?
1: Igen, és akkor megműtötték, és elvileg most már egyáltalán nem horkol, és most már így a barátnője is tud aludni. Mert az volt az érdekes, amikor ők elkezdtek beszélgetni arról, hogy hát nagyon horkolsz, tudom, de nem tudok mit csinálni vele. És akkor ugye elmennek műtetni, és akkor most már minden oké. Milyen kellemetlen lehet amúgy, hogyha valaki így mellette az ágyban horkol, de hát ugye ezt ugye legyőzte a szerelem.
0: Milyen igaz, mi pedig most menjünk tovább Gracie Abrams-től a

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Miért hordtak a kalózok fülbevalót? A legenda szerint a kalózok azért viseltek fülbevalót, mert úgy hitték, hogy ez javítja a látásukat. Egyesek azt gondolták, hogy a fül bizonyos pontjain keresztül hat a szem működésére, ezért segíthet jobban látni, akár sötétben is. Valójában azonban ennek nincs tudományos alapja, és a fülbevaló nem javítja a látást, viszont a kalózok több más okból is hordhattak fülbevalót. Állítólag az egyik ok az az volt, hogy azért hordták a fülbevalót, hogy a saját temetésüket tudják állni, a saját temetésüknek a költségeit.
1: Hogy mi?
0: Ezt mindjárt megmagyarázom. Szóval az a lényeg, hogy ha mondjuk hajótörést szenvednek valahol, ugye a fülbevalók nyilván aranyból, vagy ezüstből, vagy valami ilyesmiből volt, értékes, ami sokat ért. Igen, valami értékes, valami drága anyagból, és hogyha ők hajótörést szenvednek valahol, és meghalnak, akkor ez ilyen szokás volt, én nem is tudom, szóval, hogy így úgy tisztelték azokat, akiknek ilyen aranyfülbevalója volt, vagy ilyesmi, és akkor ugye, mivel ez sokat ér, ezért akkor eladják a fülbevalót, és akkor egy nagy rendes temetést tartanak nekik, hogyha meghaltak.
1: Hogyha már halottak, akkor mit érdekli őket, hogy hogyan temetik el őket? Mármint érted, hogy oké, akkor most nem arra fordítják azt a pénzt, amit a fülükben hordanak, hogy mondjuk vegyenek egy házat, vagy nem tudom, egy hajót, vagy legyen valami normális életük, hanem arra gondolnak, hogy amikor majd ők meghalnak, vagyis amikor ők már nem is lesznek itt, akkor majd rendesen el tudják temetni a testüket, ami így is úgy is el fog aszalódni.
0: Jó, de figyelj, hogyha a hajótörés szenved és túléli, akkor is ott van a fülébe az aranyfülbevaló, amit hogyha elad, akkor van egy kis kezdeti tőke, amiből nem hal meg, nem hal éhen.
1: Jó, ezt így már realizálom, tehát, de érted? A temetéses annyira szerintem nem. Egyébként mindig csak ilyen félfülbevalókat látok az ilyen filmekben a kalózoknak a fülébe.
0: Hát gondolom ez már ilyen stíló, ez már a stílus, hogy ilyen félfülbevaló, és hogy ilyen menők.
1: Meg amúgy biztosan ezeket is lopták. Úgy lehet, hogy a kalózok régen mentek, és akkor megtámadtak egy hajót, és akkor nem elvitték az összes gyümölcsöt, hanem így, szép a fülbevalót, megkapatom.
0: Mert te azt gondoltad, hogy gyümölcsöket lopnak a kalózok?
1: Nem, de azért érted, hogyha már elviszik a kincseket meg a gyümölcseket, akkor elviszik a fülbevalókat
0: hát,
1: is.
0: Hát jó, de számomra ez egyértelmű volt. Tehát, hogyha kirabolsz
1: egy... Jó, de mégis hogyan lopsz ki egy random ember füléből egy fülbevalót? Kitéped a fülével együtt?
0: Nem kell a fülét letépni, szimplán megmondom neki, hogy ide adod a fülbevalót, vagy leszúrlak.
1: Szerintem így is le fogja szúrni.
0: Vagy, de hát nem biztos, hogy fenyegetőzik, vagy rabszolgát csinálnak belőle, vagy csak szimplán kitépje a füléből a fülbevalót és kész.
1: Erről beszélek, szóval
0: tehát,
1: akkor igenis ki kell
0: igazából,
1: tépni.
0: Tehát igazából lényegtelen, csak erőszakkal elveszi tőle a fülbevalót. Nem kell a fülét is letépni, csak a füléből kitépi a fülbevalót. Ezt nagyon megfogalmaztam. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassátok meg Huntrix

0: I guess you moved on really easily.
1: Hello, Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés és megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
3: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
3: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.8 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomásra hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 másra hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek itt persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsák Ronald és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsra ragadozó 80 km/órával is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatban maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak. Alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartanék. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Innet. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A szélszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az ételbe tette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány is az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy a Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte sok lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
3: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, mageleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
3: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
4: Itt állok egy madár inkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
5: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
5: Ide kell, ha jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, hogyha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
5: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ez a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is ki tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés. Az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak. Madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz. A műtétet követően ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még. 97.
6: Rádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jessie, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra, azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is bele.

0: Kut Fejdóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos Nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átrészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesifotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefélsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellentmondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesem.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigol Barnabás és Szép Laki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldike pár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele! Az etetőre járó, gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltheted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.
3: 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevé Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panas címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.

0: 97 hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Kata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Ha megbetegszel, elmész a házi orvosodhoz. Ha beteg a kutyád, irány az állatorvos. De vajon mit kell tenned, ha találsz egy beteg vagy sérült madarat? Dr. Berkinyi Tamással, a Sokorói Vadmadár Kórház alapítójával beszélgetünk.
1: Miért alapítottad a kórházat?
2: Azért alapítottam a kórházat, mert abban az időben a Székesfehérvári Állatkórházban dolgoztam, és hoztak be sérült beteg madarakat, és az állatorvostól tőlünk azt várták el, hogy ezeket gyógyítsuk meg, mert az állatorvosnak az a dolga, hogy mentse az állatokat. Tulajdonképpen ennyi volt a kezdet, és én világéletemben madaras voltam, szerettem a madarakat, tehát én voltam az, aki ezt a munkát felvállalt az állatkórházon belül. Aztán egy idő után annyira sok madár érkezett az állatkórházba, nem lehetett pénzt kérni érte, létre kellett hozni egy önálló vadmadár kórházat, hiszen különben tönkretettük volna annak idején az állatkórháznak a költségvetését.
0: Mikor alapítottad meg a madárkórházat?
2: 1996. november 1-én jelent meg az első híradás a kórházról, de tulajdonképpen akkor alakult meg, akkor kezdtem a madarakat menteni, mert akkor kezdtem el dolgozni az állatkórházban.
0: Mennyi idő alatt épült meg a kórház?
2: Hát a Vadmadár Kórház 25 éve folyamatosan épül, amit most láttuk, és ahol most vagytok, itt az utolsó röpdéket például 2 hónapja építettük, tehát 25 éve folyamatosan épül.
0: Mi volt a legjelentősebb esemény a kórház életében?
2: A 25 éves ünneplésünk az nagyon jelentős esemény, az, hogy ebben az évben 5 rétisas van nálunk, ez egy nagyon nagy esemény. Akkor, amikor megindult a másút telephelyünk itt Sokoron, ez egy nagyon fontos esemény volt. Akkor, amikor megindultak a gyerekprogramjaink, ami madármentés, lélekmentés néven fut, az egy nagyon fontos esemény volt. Szóval rengeteg nagyon fontos esemény van a Vadmadár Kórház életében.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a madarak?
2: Ha bárki talál egy sérült madarat, akár az utcán, akár az erdőben kirándulás során, akkor elkezd keresgélni a neten, hogy hova tudná vinni a madarat. Ilyenkor, ha a madármentést üti be, vagy madárkórházat üti be, akkor a Sokorófehérvári Vadmadárkórházat nagy eséllyel megtalálja, és ezek az emberek jelentkeznek ilyenkor nálunk, szólnak, hogy szeretnék hozni a madarat, és elhozzák Sokoróra. Nálunk annyi az érdekesség, hogy nem kell időpontot egyeztetni senkinek, senkivel, bármikor hozhatják a madarat, mert a járatnál van egy inkubátor, egy madármentő inkubátor.
0: Hogyan működik az inkubátor?
2: Az inkubátor a bejárat mellett került elhelyezésre. Ez egy nagy fadoboz, aminek a teteje kívülről nyitható. Most a szigetelése van, hogy ne engedje be a meleget, illetve ne engedje be a hideget télen. Van benne egy fűtő, illetve egy hűtőberendezés, amit a behozó kapcsol fel. Van egy tábla az inkubátor oldalán, ami elmagyarázza, hogy mit kell tenni. Nyisd fel, tedd be a madarat, csukd le a tetejét, és kapcsolt fel az inkubátor kapcsolóját. Amikor felkapcsolják, akkor kapcsol be ez a fűtő-hűtőberendezés, illetve egy villogó az inkubátor tetején jelezni tudja nekünk, hogy éppen madár van benne. Van egy beépített kis kapcsoló, ami egy szimkártya segítségével e-mailt is küld nekünk, tehát pittyeg a telefonunk, amikor megérkezik egy madár.
0: Mik a leggyakoribb madárbetegségek vagy balesetek?
2: A leggyakoribb betegségeik alapvetően az emberi tevékenységhez kötődnek, elsődlegesen a közlekedési balesetek, tehát amikor átrepül a madár az út előtt felett, nagyon gyakran elütik őket az autók, ebből traumás sérüléseik vannak, mérgezésekből nagyon sok van, mezőgazdasági vegyszereket használnak, sajnos mérgezik a madarakat, hallani a híradásokban néha a sasmérgezéseket, de az összes többit is. Manapság az egyik legdivatosabb mérgezés a rágcsáló írtószereknek az elfogyasztása, kiteszik a mérget, amit megesznek az egerek, vérzékenységet okoz, az ilyen vérzékenységben szenvedő egereket elkapja a bagoly, ezáltal bele is beleüt a méreg, és így mérgeződik meg, és elvérzik. Orvadászat a harmadik nagy csoport, ami miatt bekerülnek hozzánk, a védett madarak, ugye védett madarat nem illik lelőni, mégis lövik őket, például fehér gólyákat is, illetve a villanyvezetékek, nagyon sok madár ül fel a vezetékekre, és ilyenkor áramütés szenved, aminek következtében elhal a szárnyuk vagy a lábuk. Ez a 4 fő ok, ami miatt bekerülnek hozzánk a madarak.
0: Most már tudod, ha találsz egy sérült vagy beteg madarat, akkor irány a Sokorói Vadmadár Kórház.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határa csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk, mert amatőrsofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkelkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedett. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübörgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16,5 évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltés előtt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táska

0: 95.5 rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Mert itt mennek a legjobb zenék.
4: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült állási fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 hétől Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihály Kód utca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördögtengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány-háromszög, a Bermuda-háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a Föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen, iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok, mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördögtenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40 ezer fő sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördögtengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később szinte pontosan ugyanazon a helyen a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka bojtja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladást hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszék el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádió, te is belefersz. A mikrofonnál Marton Dura és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés varrat a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu, vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszást és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Aria a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Flyer készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced? 97.5

0: 97.5 Task Radio, te is beleférsz. A mikrofonnál Csesti Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltnek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben mindegy korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyet népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okoseszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszú távú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okoseszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jóllétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minősül károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Pétervári Dávid, Vörös Csenge, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Töreki Léna, Hedrik Míra és Matkó Rebeka.
1: Ma egy olyan fiatalemberrel ismerkedünk meg, aki 11 évig dolgozott a Táska Rádiónál, és az M2-nél műsorvezető volt. Vendégünk Balog Péter, akiről többek között megtudhatjuk azt is, hogy mit akar tőle egy részeg anyuka egy fesztiválon.
2: Hogyan fogadtak az M2-nél?
3: Nagyon pozitívan, tehát én nagyon kellemesen csalódtam az emberekben mindenhol, mert azért van itt egy ilyen hír, hogy aki távolabb van ettől a világtól, hogy így rettegnek, hogy úristen, fönn Pesten, a nagy messzi Budapesten, ott hát a sok közömbös ember, meg hát a médiában az ilyen beképzelt nagy média császárok, és hogy ott majd mehetsz kávét főzni, meg majd aláznak. Nem. Szóval azt látom, hogy mindenki azon van, hogy kell az utánpótlás, és örülnek mindenhol annak, a fiatalok mennek. Annak pláne örülnek, ha valaki tehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy engem tehetségesnek ítéltek meg bizonyos dolgokban. Úgyhogy jól fogadtak, és én ott egy olyan csapatban meg közösségben dolgoztam, ami nem csak egy szerkesztőség volt, hanem egy baráti társaság. Olyannyira egyébként, hogy már nem dolgozom ott, de meghívtam őket 4 napra a nyaralónkba most nyáron, úgyhogy jönnek majd augusztusban.
2: Milyen volt a Táska Rádió után az M2-nél dolgozni?
3: Egy nagyon jó munkahely, mert ez egy kreatív, alkotó munkahely volt, szóval nem az, mint mondjuk egy multiban, vagy egy gyárban, hogy bemész reggel 8-tól délután 4-ig, letolod azt, amit le kell, és akkor mész haza, és akkor megy a mókuskerék, hanem hogy meséltem, ez egy kreatív folyamat volt, mindig forgatókönyveket kellett írni, ilyen kis filmeket kitalálni, leszervezni azt, hogy melyik nap forgatók, abban az anyagban éppen melyik gyerek fog szerepelni, mert voltak nekünk ilyen gyerekszínészeink, utána az utómunka, a vágás, tehát olyan munkahely volt, hogy sosem mentem be úgy, hogy ilyen gyomorideggel, hogy tudjátok, van ez a hétfő érzés. Gondolom ismeritek, hogy a jó hétvége után hétfőn fel kell kelni, és akkor jaj, nincs kedvem menni sehova, főleg nem suliba, legszívesebben itthon maradnék. Hát ugye aztán amikor meg majd munkahelye lesz az embernek, akkor még jobban van ez a jelenség, de ez egy olyan munkahely volt, ahol nem volt ilyen. Mert minden nap úgy mentem be, hogy valami izgalmasat kellett csinálni, amit élvezek. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen munkahelyet találjon magának.
4: A szüleid támogattak ebben?
3: Nagyon, igen, meg az egész családom. Úgyhogy én szerencsés vagyok, hogy nem egy ilyen vaskalapos, konzervatív családom van, aki azt mondja, hogy jaj, kisfiam, ne álmodozzál, keresél egy rendes szakmát, legyél ügyvéd, jogász vagy orvos, az legalább fix, vagy tanár. Nem, mert ők azt mondták, hogy arra menjek, amerre a szívem húz.
4: Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami veled történt az M2-nél?
3: A legkülönösebb az volt, amikor műsorvezető lettem, bár egyébként szerintem nem voltam jó műsorvezető tévén, de zárója bezárva, de hogy ugye ezt nézték. Mert azért tévében az ember szerepel, azt így a nézők így általában nézik. Nagyokat néztem, amikor például standoltunk a Balatonon, és akkor ülök a családommal ott a pléden, és akkor jön oda egy anyuka meg egy kisfia, hogy csinálhatnak-e velem egy közös fotót, mert hogy fölismertek. Egyszer a Budapest Parkban voltam egy koncerten, és akkor egyébként már egy kicsit ittas is voltam, és akkor jön oda hozzám egy anyuka, aki szintén ittas volt, és akkor először azt hittem, hogy nem tudom, kéregetni akar, vagy... és így jön közelebb, és mert hogy én így nem szoktam még ezt meg. És akkor jött oda, azt mondja, hogy szia, ne haragudj, hogy megzavarlak, de küldhetnék veled egy szelfit a kisfiamnak, mert minden este szoktunk téged nézni a tévében. Úgyhogy ezek ilyen különös dolgok voltak.
1: Mennyi ideig dolgoztál az M2-nél?
3: 2,5 évig.
5: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha meg megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Pétervári Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Radics Luca Ajeme és Nagy Barbála. A mai adásban egy nem túl földhöz ragadt ember mondja el, hogy hogyan lehetsz te is pilóta. A stúdióban Füri Viktor.
1: Mit javasolsz annak, aki pilóta szeretne lenni? Hol tanuljon és mennyibe kerülnek az iskolák?
2: Ez sajnos nem olcsó, tehát ez nem egy olyan, mondjuk, hogyha valaki hobbi szinten csinálja, az semmiképpen sem egy olcsó hobbi. Hogyha hivatásként kezdi el valaki, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy vagy legyen nagyon elhivatott, és akkor tényleg tegyen meg mindent azért, hogy valahonnan előteremtse ezt az összeget. Ez egyébként ugye Euróban kifejezve Magyarországon ilyen 40 ezer euró körül van egy ilyen képzés, hogy teljesen valaki nullától egy olyan önéletrajzot tudjon összerakni, amivel már lehet egy légitársághoz jelentkezni. Külföldön erre vannak különböző iskolák, ott ez még drágább Európában. A legtöbben egyébként azt szokták csinálni, hogy Amerikába mennek ki megszerezni a különböző típusjogosításokat, mivel ott sokkal nagyobb kultúrája van ennek a kisgépes világnak, illetve az üzemanyagárak is valamennyivel olcsóbbak, és ugye ez a legnagyobb befolyásoló tényező itt a képzések során.
3: Milyen iskolák kellenek ahhoz, hogy pilóta lehess?
2: Ez semmilyen iskola nem kell hozzá, tulajdonképpen egy érettségivel is akár. Régebben volt szó arról, hogy például kapitány valaki csak úgy lehet, hogyha felsőfokú végzettsége volt, tehát diplomája volt, de ma már ez sem kritérium, ez általában ugye kereslet kínálat alapján, ahogy éppen az üzlet megkívánja, de a legtöbb helyen nem feltétel.
1: Kik támogatták azt a döntést, hogy pilóta legyél, és a családod mit szólt hozzá?
2: A családom nem örült neki, édesapám ő ellenezte ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát nagyon sokat köszönhetek neki, mivel ugye ő finanszírozta a képzéseimet. Ő ezt nem támogatta, mivel mindig azt mondta, hogy nem szeretné, hogy pilóta legyek, mivel ugye az egy ilyen változatos élet, mindig máshol kell lenni, bőröndből élni, a család mellett ezt nem lehet megoldani, és egy kicsit ilyen családcentrikusabb embernek vallja magát. Valahogy én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani mind a kettőt, nem egyszerű, de ők ezt ezért nem támogatták. Mellette hát rokonok, ismerősök, ők pedig ugye nem is nagyon hallottak erről. Ez egy olyan dolog volt, hogy mindenki felnézett, hogy pilóta, hát az milyen menő, és akkor ez a szuper, és még mindig egy kicsit ilyen UFO-ként kezelnek, de ez ilyen, tehát a barátok ők támogatnak, illetve hát már kezdetektől vannak olyan barátaim, akikkel egyszerre kezdtük el, és egyszerre végeztünk ebben a szakmában, és ma már kollégák vagyunk.
1: Mennyi időbe telt megtanulni repülőt vezetni?
2: Általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy alap elméleti képzés egy ilyen pilóta képzésnek, és akkor az elméleti képzés a

0: óra után pedig már el lehet menni egyedül. Tehát az úgy néz ki, hogy az oktató elengedi a növendéket egyedül repülni, és akkor van az igazi első olyan érzés, hogy na most akkor itt tényleg én vagyok az úr. És igen, tulajdonképpen az első szakszolgálati engedély megszerzés az 45 óra kell.
1: Akkor nincs melletted senki?
0: Akkor nincsen senki. Tehát az 15 óra után, hát ez úgy néz ki, hogy például, nem tudom, autóban ülünk, és akkor három ilyen városi kanyar után az oktató azt mondja, hogy jó, hát akkor itt megvárlak, gyere vissza, és akkor menj el, nem tudom, ide vagy oda, és akkor én majd nézlek.
1: Ha tetszett a műsorunk, kövess be minket Facebookon és Instagramon is, hogy ne maradj le a következő adásunk.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Anna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Lántos Karina gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, össze tudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judo, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempozni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Egerkupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi Kupa. Ez a, úgymond, a legnagyobb esemény a versenyek között.
0: És melyik a kedvenc részed? Miben szoktál leggyakrabban indulni?
1: A viadal, B viadalban, pusztakezes viadalban, formagyakorlatok, ezeket szeretem.
0: És egy ilyen formagyakorlat, ez mi? Micsoda?
1: A formagyakorlat igazából egy önvédelem, amit egy a levegő

0: Éppen elképzelünk egy ellenfelet, és azt iktatjuk ki ezáltal a formagyakorlattal.
1: Mik a terveid a jövőre nézve?
0: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy feketővet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
1: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
0: Vannak a kezdőbb fokozatok, én a zöldövig mondanám azt, hogy ez a kezdő fokozat. A haladó fokozatok azok, amikor a barna öv bejön, tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
1: És te milyen öves vagy?
0: Én lila öves vagyok, egy közép, tehát haladó szinten.
1: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban, köszönöm a beszélgetést!
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos Nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykérekhez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan exotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ma az állati szuperérzékekről fogunk beszélni. Először is az infravörös fényérzékelésről. Azok a színek, amelyeket látunk, csak töredékét teszik ki az elektromágneses hullámok tartományának. Nem látjuk például az infravörös sugárzást, melynek hullámhossza nagyobb a vörös fénynél. A csörgő kígyók szeme és orra között azonban van két kis, gödörszerű bemélyedés, mely felfogja az infravörös sugarakat. A gödörszerv belsejében egy membrán van, mely 0,3 Celsius fokos hőmérséklet különbséget is érzékelni tud. Ezért még sötétben is pontosan le tud csapni melegvérű zsákmányára. Tehát az infravörös sugarakat valójában nem fényként, hanem hőként érzékelik a kígyók.
1: Az ultraibolya fény. A látható tartománynak az ibolya fénnyel végződő határán túl kezdődik az ultraibolya UV fény. Bár mi nem látjuk az UV fényt, de legtöbb állat igen. Sok virágzó növénynek olyan mintázata van, mely csak az ultraibolya tartományban látható. Néhány virágnak még nektárjelzője is van, melynek az UV fény visszaverése előtt a növény többi részétől. Így vezetve oda a rovarokat a nektárhoz. Mivel a madarak látják az UV sugarakat is, és ebben a tartományban még ragyogóbb a tollazatuk, valószínűleg sokkal színesednek látják egymást, mint ahogy mi látjuk őket. Tudósok szerint annyira gazdag színvilágban élnek, amit mi el sem tudunk képzelni. Az UV fénylátásának a képessége még abban is segíti a bizonyos sólyom és félcsefajoknak, hogy észrevegyék a mezei pockokat.
0: Hogyan történik ez? A hímpockok vizelete és ürüléke olyan vegyületeket tartalmaz, melyek elnyelik az UV-fényt. A pockok vizeletükkel jelölik meg az útvonalukat. Az elnyelődés éles kontrasztot jelent a környező növények UV-visszaverődéséhez képest. A ragadozó madarak, tehát a pocoknyomokat és az azok környezete közti UV-kontrasztot észlelik. Ez a titka annak, hogy a vércsék és solymok rendkívül gyorsan feltérképezik egy terület gazdagságát, pocok sűrűség szempontjából.
1: A nagy fehér cápa. A nagy fehér cápa nem csak a vízben gerjesztett hullámrezgésekből kap információt arról, hogy zsákmányúszkál a közelben. Akváriumi kísérletben elektródákat rejtettek a homokba. Ahogy a cápa megérezte a kibocsátott impulzusokat, lecsapott az elektródákra. A tengerben élő ráják sajnos nem tudják, hogy a cápának ilyen különleges szuperérzéke van. Minek köszönheti ezt? A felső állkapcsa orr alatti részét behálózó Lorenzini ampulláknak.
0: A Lorenzini ampulla egy zselatinos, kocsonyás anyaggal teli csatornából áll, melynek egyik vége a bőr felszínén egy kis póruson nyílik a szabadba, míg a másik vége egy kis zselatinos halmazba fut bele. Leginkább a porcos halakra jellemző, de más halfajoknál is felfedezték már. Minden fajnak saját ampulla térképe van. A cápának emellett igen jó a szeme, érzékeny a fényre és a sötétre, a felkavart vízben is jól lát, de színeket nem érzékel. Ami a szaglását illeti, már-már városi legenda, hogy egyetlen csepp vért is megérez 2,5 km távolságból. A csörgőkígyó és a cápa azok közé az állatok közé tartozik, melyeknek olyan specializálódott érzékeik vannak, amilyenek az embereknek nincsenek.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete Rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete Rigó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csúkiás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt uton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekelt. Szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indított el benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágy csökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfolytsd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektin tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágy csökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vérzsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül olyan is, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor rátör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibos, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagadd magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúságérzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerie-re. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér, egy lovarda tárul elé. Ezek után szófogadatlanul többször is elszakik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut. Egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Amelant szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kai-t, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis, ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Csak a te kedvenceid.

0: hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyaméhben tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkesnek bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő, 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzamezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajta ütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogyha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerrel járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18-20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd's Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 97.5. Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listvezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az élet gondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismételjen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertén Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hank Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenél Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenne Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbija és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is, elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is?
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj ki fejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fejlendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvasd. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5

0: maradjál. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3 többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A széndioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés

0: gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntartatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
1: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdhetek ásatást, de fogtok?
2: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza Nagyfeledem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőséget biztosította arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ottam ott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
3: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
2: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykor várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
1: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
2: Hát igazából mindig izgalmas, bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
4: Mekkora a régi Székesfehérvárnak a területe, ahol még találhatóak a maradványok?
2: Maga mai belváros az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett. Tehát az is még anno a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
3: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
2: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nemrég hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
1: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
2: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumba, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
5: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találtak meg egy ásatás során?
2: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza Nagyfejedelem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloweenről a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszaki kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és velszi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak. De már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, házi állatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetében, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
0: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
1: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bőrt és a csontokat is.
0: Ötödik. A tarajos hőntüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
1: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
0: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Nyolcadik. Az Uranuszon 2 évszak van, nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
0: Kilencedik. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudna spriccelni a vért.
1: Tizedik. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
0: Tizenegyedik. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
1: Tizenkettedik. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban.
0: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
1: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
0: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
2: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
1: Nekem a 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban. És neked, Réka?
0: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
2: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
1: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jungkook szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül John Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiatt, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be, elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
1: Te mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
2: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
0: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon, és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
1: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
2: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott élet befogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
0: Reméljük segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem

0: egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána a Critiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfog elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Critiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poseidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Best of 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Innen vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzenboden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés és megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolyt sel az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: Earth. Here it is. My new single. My new single. My new single.
1: Ghost. Ghost. Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinícius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: A felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható, enyhe lesz a déli szél. Napközben 28 fokot mérhetünk.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos Nokia

0: termékeket dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A Sky AI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült állási fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. Aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.
1: Most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM. BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átrészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210G-t és a 215G-t, valamint a 235G2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesifotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez itt az Időkérés, a mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Winter Kristóf. A mai fő témánk a Bajnokok Ligája, kitérünk a kosárlabdára és a jégkorongra. A keddi játéknap első meccse a Sporting Bodoglimt volt, ahol a hazaiak hosszabbítás után 5-0-ra lesikerült győzni az ellenfelüket. Szerintem igazán megérdemelten nyert a Sporting a látottak alapján. A Bodoglimtet kicsit sajnálom, hogy kiesett, mert nagyon-nagyon küzdött ebben a szezonban, itt a Bajnokok Ligájában, de itt a végén már elfogytak.
1: Hát igen, jó volt a Bodoglimt. Én is nagyon szerettem a Bodoglimtet most erre az egy szezonra. Igazándiból viszont azt el kell ismerni, hogy a Sporting a második meccsen letarolta őket, és esélye nem volt a Bodoglimtnek. Az első gól nagyon nehezen született meg, nehéz szülés volt, mondhatjuk így is, ugyanis egy szögletet követően Ignacio fejelt a kapuba a 34. percben, és hát ezzel szerezték meg a vezetést, és a fél időre ugyancsak 1-0-val mentek el. Viszont hát a hosszabbítás után a 121. percben pedig beállították az 5-0-át. Tehát ez elég érdekes ugrás így, hogy az első fél idő 1-0, mert mondom, elég nehezen jött az első gól, de aztán gurítottak még négyet, és végül nem volt kérdés, hogy ki fog tovább jutni.
0: Hát persze, én is így voltam bele. Az odavágón nem hittem volna, hogy 5-öt tudnak majd rúgni a Bodoglimtnek, mert azért elég strapabíró játékot játszottak. Hát én sajnálom őket.
1: A következő meccs az Arsenal Leverkusen volt, ahol a hazaiak 2-0-ra nyertek. Igazándiból ez is egy nehéz szülés volt, ha mondhatjuk így. Nagyon-nagyon dominált az Arsenal, és egy óriási góllal szerezték meg a vezetést. Körülbelül 20-22 méterről bebombázta a kapuba, így hát megszerezték a vezetést, és itt ugyanúgy csak 1-0 volt a fél időben, viszont aztán jött Declan Rice, aki eldöntötte, én úgy gondolom, a 63. percben ezt a párosítást, és igazándiból megérdemelten jutott tovább az Arsenal, viszont a Leverkusennek is óriási nagy dicséret, ugyanis az első meccsen közelebb álltak a győzelemhez, mint az Arsenal, viszont a második meccs meg hazai pálya volt Arsenalnak, szerintem mindenki sejtette, hogy tovább fog menni az Arsenal.
0: Igen, a második meccs előtt a odavágó nagyon szépen és magabiztosan fegyelmezetten játszott a Leverkusen. Tényleg itt a második meccsre nem gondoltam volna azt, hogy másképp alakulnak a dolgok, de elképzeltem volna, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű az Arsenalnak, és igen, ez meg is mutatkozott, mert tényleg nehezen nyertek, de papírformának megfelelően hozták a kötelezőt. A következő meccs a Chelsea PSG volt, ahol hát nem változtak a dolgok az első meccshez képest, PSG idegenben is hozta győzelmet. Látszott a hazaiakon, hogy nagyon erősen küzdenek azért, hogy bemaradjanak, de nem sikerült. Azért a PSG nagyon erősen dominált, tehát szerintem ez reális volt, hogy ők mennek tovább.
1: Abszolút, és a PSG-ről nem mondható el egyébként az, amit tavaly, hogy végveri Európát, mert itt se voltak azért olyan acélosak, meg jó, most nyilván ment az eredmény után a Chelsea, és nekik muszáj volt gólt lőni, de majdnem kétszer annyi lövésük volt, mint a PSG-nek, és igazán itt a helyzet kihasználás az, ami a Chelsea-vel így kijátszott, de az viszont beszédes, hogy a PSG viszont többet futott labda nélkül, mint labdával. Hogyha akarják és futnak, akkor még hogyha a másik csapat erősebb, vagy több helyzetük is van, akkor nem az fog nyerni, hanem az fog nyerni, aki jobban akarja. És hogyha futnak, és tényleg oda teszik magukat, akkor nincs kérdés, hogy az a csapat fog nyerni, aki többet fut, jelen esetben a PSG, és gurítottak hármat, és igazándiból behúzták ezt a párosítást, 8 lőtt góllal egyébként, szóval mondhatni, hogy bal szerencsés volt a Chelsea, viszont szerintem is amúgy megérdemelt a PSG-nek a győzelme. A következő meccs a Manchester City Real Madrid volt, ahol a vendéget nyertek 2-1-re. Hát ez elég érdekes volt, mert nyomotta a City kb. A 20. percig, amikor is elfutott Vinicius a szélen, és valahogy odagabajodott elé a labda, és kapura lőtt Donnarumma hátára rápatant a kapufáról, visszakerült hozzá, előtte kapura, Bernardo Silva pedig kézzel, úgymond kikönyökölte. Sokan azt mondják, hogy ez nem volt jogos, meg hogy ez nem piros lap, viszont én nem tudok ezzel vitatkozni, mert hogyha góltól fosztod meg a csapatodat, és kézzel érsz bele szándékosan, akkor ez biztos, hogy piros lap.
0: Ez az automatikusan piros lap, ez a maga a kezezés is egy sárga lap, de ez, hogy egy góltól mented meg a csapatodat, meg magadat, az az automatikus piros lap, tehát az, azzal nincs vita. A Real Madrid is szépen játszott, és próbált toppon maradni a nyomás ellenére is. Nyilván a Citynek ez a piros lap, ez nagyon nem jött jól, hiszen itt úgymond fel is borultak. Jó, tudtak azután még gólt rúgni, de a játékoknak a minősége már nem volt olyan, mint az első 20 percben.
1: Nem, de egyébként ki kell emelnem a hazaiaknál Kuszanovot, szerintem eszméletlen jó volt ott hátul. Jeremy Doku is azért megforgatta ott a Real Madridnak hol a jobb szélét, hol a bal szélét. Igazándiból azt nem értettem, hogy a Haalandot lekapta 70.-60. perc környékén. Ez egy kicsit nekem fura volt, hogy oké, hogy nem ment annyira, viszont a Haalandot lekapta, de igazándiból szerintem úgy volt vele, hogy ez a párharc már elment, és szerintem úgy volt vele, hogy akkor pihenteti a liga meccsre a Haalandot. De összességében egyébként a Real Madrid megérdemelte a továbbjutást és a győzelmet is, mert sokkal több helyzete volt a Real Madridnak, amiben ha jobb helyzetkihasználása van, akkor szerintem tudnak ötöt gurítani, nem kettőt. Mondjuk a Citynél is rosszul jött ki, hogy hát van egy Courtois a kapuba, vagy a második fél időre Lunyi, mert ugye Courtois-t lehozták elővigyázatosságból. Ha nincs Courtois, akkor szerintem nem ez az eredmény, és hogyha nincsen Courtois, vagy nincsen Lunyi, és nincsen piros lap, még azt is megkockáztatom, hogy akár 3-0-al megy akár a fél időbe a City.
0: Igen, azért érezhető volt a játékon, hogy tényleg nagyon akarják ezt a győzelmet, így a tényezők nagyon nem akarták, és így hát végül nyert a Real megérdemelten. Hamarosan folytatjuk a mérkőzések elemzéseit.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Pintér Kristóf, és folytatjuk az időkérést.
1: A szerdai játéknapnak a nyitó meccse 18:45-ös kezdéssel a Barcelona Newcastle meccs volt, ahol elég meglepő eredmény született, ugyanis a Barcelona kiütötte a szarkákat 7-2-re, és összesítésben 8-3-ra tovább mentek. Én megmondom őszintén, az első fél időben úgy néztem a meccset, hogy félreteszem azt, hogy Real Madrid szimpatizás vagyok, és megpróbálom úgy nézni a meccset, mint egy átlag szurkoló, és szerintem a 11-es jogos volt egyébként, és tényleg szétmarcangolt a Barca a Newcastle-t, és tetszett egyébként, hogy a Barca még 6-2 után is úgy ment, hogy az eszméletlen.
0: Az első 40 percig még azt lehetett mondani, hogy van esély arra, hogy a Newcastle itt a Camp Nou-ba megnyeri ezt a meccset, de aztán az a 11-es az első félidő végén az tényleg nagyon sokat adott úgymond a Barcelona esélyeinek, mert nyilván, hogyha úgy mész le félidőre, hogy nyerésre állsz, akkor az mentálisan egy pozitív visszajelzés. Tényleg a Newcastle-nek hatalmas taps az első félidőért, mert ott tényleg nagyon küzdöttek. Amilyen magas és kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az első félidőben, olyan pocsék volt a második félidő, tényleg, mint hogyha valami másod-harmadosztályú kisebb csapattal játszottak volna. Úgyhogy tényleg elfogytak, nem volt ötletük, a védekezés hátul ott nagyon megbomlott, olyan üres lyukak voltak, hogy tényleg 2-3 passzal már helyzetet lehetett kialakítani, úgyhogy tényleg ez egy nagyon komoly meccs volt.
1: De még így is nem felhőtlen a siker, ugyanis 3 játékos is megsérült a Barcelonánál, ugyanis Joan Garciát kellett lehozni az utolsó 10 percbe, azt hiszem, akkor rögtön a meccs elején Eric Garcia, akit Araujo váltott, majd Araujo dölt ki ugyanúgy az utolsó 10-20 percbe. Szerintem neki is pihennie kell, ugyanis nem nézett ki jól, ahogy kétszer-háromszor is leült a gyepre.
0: Majd kiheverik. A szerdai nap következő meccse a Bayern München-Atalanta, ahol elég kedvező helyzetből várhatták a hazaiak a visszavágót, ugyanis az odavágón 6-1-es siker után egy hazai 4-1-es győzelmet arattak, amivel 10-2-es összesítésbe kiejtették az olaszokat, ami számomra egy elég úgymond felfoghatatlan tény, hiszen azért két európai top csapatról beszélünk, már pedig az Atalantának a történelme, meg hogy tényleg az Atalantáról beszélünk, azért szerintem még az odavágó előtt nem mondtam volna meg, hogy ennyire nagy különbség lesz a kettő csapat között, de hát nyilván itt az válik kell, hogy ki akarja jobban a győzelmet.
1: Igen, amit mondasz is, hogy ki akarja jobban a győzelmet, pont az van most itt gondolatban nekem, hogy ha úgy akarják ezt, mint a Dortmund elleni második meccset, ahol végül megfordították a párharcot, szerintem sokkal izgalmasabb lett volna ez a párharc is. De szerintem itt már úgy mentek fel a pályára, mint a második meccsen, mint az első meccsen, hogy jaj, hát most jelenleg a legjobb csapat Európában, vagy akár a világon, szerintem most tényleg nagyon össze van téve ez a Bayern München. És mondom, úgy mentek fel, hogy úgy voltak vele, hogyha hát úgyis kikapnak, és csak igazándul fociznak egyet. Mert amúgy, ha úgy mennek fel, hogy van esélyük, és meg tudják verni őket, akkor lehet, hogy összesítésben csak, nem tudom, 4-1-re kapnak ki, viszont az szebb, mint egy 10-1 összesítésben, vagy 10-2.
0: Hát igen, az biztos, hogy az Atalantának ez egy nagyon nagy hideg zuhany volt, hogy oda-haza saját közönség előtt ez a csúnya vereség megtörtént, úgyhogy tényleg nem tudom, milyen mentalitással mentek ki a második meccsre, mert nem voltam ott az öltözőbe, de az biztos, hogy nem voltak boldogak, és nem voltak annyira elszántak és bizakodóak, hogy ezt ők megnyerik, úgyhogy valószínűleg ez is közrejátszhatott ebben a 4-1-es vereségben.
1: A következő meccs a Liverpool Galatasaray volt, ahol a hazaiak nyertek 4-0-ra. Az első meccset követően, ahol idegenben kikaptak 1-0-ra, viszonylag könnyedén jutottak tovább a statisztikákat megnézve, viszont aki látta a meccset, az tudja, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz szülés volt. Az első fél időben jöttek a helyzetek, de nem volt egy olyan átlövés, vagy nem volt egy olyan helyzet, amit gólra tudtak váltani. Egyedül Szoboszlai Dominik, aki egy szögletvariáció után bal lábbal a kapus jobb keze alá el tudta tenni a labdát. A 45 plusz 4. percben Szoboszlai kiharcolt egy 11-est, amit odadott Szalának a kezébe, és hát a labdát odadott a Szalá kezébe, hogy hát lője ő. Megbízott benne, Szalá kihagyta, mentek tovább, második félidőben pedig lényegében 10 perc alatt eldöntötték a párharcot, ugyanis volt egy megingás az 51 és a 63. perc között, és hát ott tudta gurítani 3-at, így eldőlt a párharc, nem volt kérdés.
0: Igen, itt a meccs közben nem csak ez volt, ami úgymond főszerepet kapott, hiszen Noah Langnak volt egy horrorisztikus sérülése, a reklámtáblának nekiütközve
1: szenvedte el ezt a
0: sérülést, és hát Osimhennek is a karja hát eltörött a meccs közbe, úgyhogy elég veszteséges párharc után szomorú arcokkal térhettek haza, úgyhogy igen, ez a meccs ez több szempontból is volt nekik veszteséges. Én kicsit sajnálom a Galatasaray, de mindennek eljön egyszer a vége. A záró meccs pedig a Tatanem Atletico Madrid volt, ami nem az első meccse volt már a matracosoknak ebben a szezonban, amikor egy vereség után örülhettek a továbbjutásnak, hiszen igaz, otthon tudott nyerni a Tatanem, bár nem volt elég ez a 3-2 ahhoz, hogy tovább jussanak, úgyhogy az Atletico megint örülhetett ennek a vereségnek idézőjelben.
1: És közrejátszott Julian Álvareznak az az extrája, amit hozzáadott a csapathoz, ugyanis gól passzal hozta le ezt a meccset, de még így se ő lett a meccsemberre, hanem a Tottenhamnél játszó támadó középpályás Xavi Simons, aki 2 gólból vette ki a részét, illetve a 3. gólt Kolumbuáni lőtte. Igazándiból szerintem az első meccsen eldőlt már, hogy az Atletico Madrid tovább jut, nem volt kérdés. Tényleg az Atletico nagyon-nagyon jól össze van téve. Simeone minden nagy meccsre összeteszi ezt a csapatot. Igazándiból itt is kikaptak, de nem volt nagy erőfeszítés szerintem, úgymond az Atletico Madridnál. Szóval én úgy vagyok vele, hogy nyilván legerősebb kezdőt küldtek fel, viszont inkább csak amikor 1-0-nál kiegyenlítettek, és 1-1 lett, onnantól úgy voltak vele, hogy inkább csak ne sérüljenek meg, aztán hát be is kapták a másodikat, utána kiegyenlítettek 2-2, és a végén egy 11-essel lényegében beállította a végeredményt Xavi Simons. Szóval amúgy érdekes egy párharc volt, szerintem tök oké is ez az eredmény.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Pintér Kristóf. Folytatjuk az időkérést egyéb sportokkal. Jöjjenek a legfrissebb hírek a kosárlabda, a jégkorong és a hazai foci terén.
1: Térjünk át akkor a kosárlabdára. Az Európa kupába a Falkó KC Szombathely csapata indult, és a legjobb 8 között a bosznia-hercegovinai Boszna volt az ellenfelük, ahol az első meccsen a szombathelyiek 81-66-os arányban nyertek, és a második meccsen idegenben pedig kikaptak 78-70-re, de még így is örülhettek ennek a vereségnek, ugyanis összesítésben még így is 7 ponttal túlszárnyalták a boszniai csapatot, benn vannak a legjobb 4 között.
0: Szerintem ez elég nagy siker a magyar kosárlabdában, hogy tényleg ennyire előre haladtak, ennyire előre jutottak. Szerintem tényleg ez egy feltörekvő csapat lehet így a továbbiakban.
1: Abszolút igen, és tényleg most a legjobb 4 között bent vannak, és majd a Bilbao lesz az ellenfelük, aki hát elég erős, szóval szerintem ott elvéreznek, de így is történelmet írtak a saját történelmükön belül, mert a Falkó soha nem jutott el ilyen magasságokba, de emellett még rendeznek egy PAOK Murcia meccset is. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a párharcnak, vagy párharcoknak a végeredménye.
0: És szurkolunk, hogy nyerjenek.
1: Így van.
0: És szombaton rendezik meg 5 órakor az Albafehérvár Falkon kosárlabda mérkőzést, ahol vendég szempontból elég kedvező lehet a mérkőzés, hiszen az Albafehérvárnak eddig zsinórban 3 vereségük van, míg nekik zsinórban 4 győzelmük, úgyhogy nagy esélyük van arra, hogy megnyerik a párharcot.
1: Igen, nagyon érdekes lesz, mert az Albafalkó párharc az tök mindegy, hogy melyik csapat van formába, nem az fog nyerni. Az elmúlt 5 évben ez a párharc szerintem a legizgalmasabb párharc Magyarországon, ugyanis az Alba a Falkó meccsek ellen mindig felszívja magát, és ez fordítva is igaz. Szóval egy sok pontos meccset várok, amin én egy vendégsikert várok, de hát majd kiderül, mert mondom, azért elég érdekes, meg hát a Falkónak ebbe a szezonban eddig az eredmények nem úgy jönnek, ahogy szeretnék, mert van ebbe a szezonban már 5 vereségük a Magyar Ligába, hiába vannak most ott az Európa Kupában a legjobb 4 között, valahogy nem megy nekik ez a kettős terhelés, szóval az is benne van, hogy ez az Alba megszakítja a vereségi sorozatát, és a Falkónál most bejön egy vereség.
0: Minden esetre egy elég izgalmas meccs lesz, úgyhogy szurkoljunk a csapatoknak, megnézzétek ti is a meccset. Ugorjunk is tovább a következő témánkra, a jégkorongra, ahol a Fehérvár AV19 fogadja a hazai pályán a Klagenfurtot 19 óra 15 perckor. Szerintem ez egy hazai sikernek betudható. Azért az AV19 hazai pályán szerintem ezt most meg fogja nyerni. Nyilván nem becsülöm alá a Klagenfurtot, személy szerint az egyik legjobbak a ligából, de szerintem ez behúzza a Fehérvár.
1: Szerintem az osztrákok behúzzák, ugyanis erősebb csapat, én úgy gondolom, mint a Fehérvár. Papírforma én szerintem az osztrákok javára áll, de nagyon remélem, hogy a papírforma nem teljesül, és tovább jut a Fehérvár. Térjünk át a videótonra, aki vasárnap 3 órakor a Kozár Michelint fogadja. Egy elég jó pozícióból, ugyanis 6. helyre feljött a videóton, és a Kozár Michelin a 10. a tabellán. Itt is egy fehérvári siker az, ami szerintem kell lennie, ugyanis itt a papírforma is a fehérváriakhoz húz, akkor maga ez a jó menetelés, mert mostanában a videóton is úgymond elkapta a fonalat, szóval szerintem itt se lehet kérdés, a Fehérvárnak be kell húznia.
0: Igen, itt a Fehérvárnak elég jó szériája van most. A legutóbbi meccset igaz nem sikerült megnyerniük, mert ott egy 1-1-es döntetlent játszottak. Szerintem hazai pályán, amióta van ez a sikersorozatok úgymond, hazai pályán tényleg tök jól játszanak, tök jó teljesítményt nyújtanak, úgyhogy szerintem a Kozár Michelinnyel nem lesz probléma, de hogyha a legutóbbi meccsből indulok ki, akkor az se kellett volna, hogy egy nehéz meccs legyen, de szerintem ezt megnyerik.
1: Én úgy gondolom, hogy a hétvégén a fehérváriaknak jó esélye van nyerni, nem biztos, hogy a papírforma az a fehérváriakhoz húz, vagy a fehérváriak mellett áll, viszont egy tisztes helytállással szerintem mind a három sportágban, mind a három meccs megnyerhető.
0: És akkor a hétvégén te mész valamilyen meccsre?
1: Az biztos. Szerintem én kilátogatok a kosármeccsre, szerintem elrángatom magammal a páromat, aztán lehet még a videótont is nézem, de a szombaton a kosármeccs az biztos.
0: Menjetek el ti is a meccsekre, ha van időtök, és mi jövő héten érkezünk friss hírekkel itt az Időkérésben.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustave Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, na meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sor elengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
1: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakar szerint Pelops volt az alapító, aki egy győztes kocsibecsen vívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
0: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban. Részvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
1: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
0: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hideg kihívások.
1: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
0: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon. 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a vízmindisze 12 Celsius fokos volt.
1: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
0: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
1: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
0: Minden idők legidősebb versenyzője a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
1: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
0: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
1: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ez is belállt.
0: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
1: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
0: Az ókori olimpiákon messzelenül mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 51 35-ös telefonszámra.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.
3: 95. Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancfalszer Csepke és Pajon Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertető jele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasítása sem megy tovább, ha az úton gödört átong, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképzőközpont 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik. Önkéntes kölyök nevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya, gazdapáros a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát.
2: Táskarádió 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádi Nett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban meg

0: Ez le kellene tenni a szerepet.
1: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
0: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
1: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
0: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
1: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
0: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk, ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
1: A kommunikáció nem vezett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén.

0: Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzenboden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.
1: És a tezenén indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello! Hello.

0: 97 társrádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívüli nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívásra teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelven nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Széplaki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlag hőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a neki köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegénytelek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg, Mezoamerikában, ahol az őslakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a szalalvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik, vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 g-ot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzát anyag elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Betaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, maconkai szabadidő és sporthorgász egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörös színű eritrofil. Az albinokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ájhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélnivalója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig hordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Metallica Kira. A családon belül erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt ez a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness Rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébrenmaradás rekordját, amivel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kéz-szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságul, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eggér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szálfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is bele.

0: ha csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az értezetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyabugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban

0: Van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzenboden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődés biológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártó több új Nokia telefont is leleplezett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerült a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.
1: És a tezerét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Sarf Janka, Batta Levente, Szűgő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen. Sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ. És a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüsmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüsmackókat. Ez a szenvedés sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüsmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breaktáncolni a WC-ülőkén.
5: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai Űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképezettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot, ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya, Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unoka testvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.
2: Sztorik, pletykák és a tesszelét. Ez a Hell

0: 90 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvasd többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is ringathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha hídon mennél át a pihentető alvásba. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen. De ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: Megkérdeztük, te mi?

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Lewis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, 7-szeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sporták történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csoda szép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet tovább fokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamak kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mély fúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feszülő színsavas vizet elnevezték Csitári G. elméletkori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kis és szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: Ez a Táskarádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Ben, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtvajtát is elneveztek róla.
1: Valéri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos Nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átrészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban.

0: hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.
1: És a tezerén indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön, nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a bal kezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár a balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 felett jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reni Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
2: De természetesen ezt bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitás zavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
1: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
2: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
1: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
2: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban

0: esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
1: 4. Fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
0: 5. Ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
1: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
0: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
1: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat.

0: 97.7 ott Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancsi listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében, vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakola a zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkotta park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagia Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkisz kék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált korom feketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az agyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az EFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márkanévvel. Egyszerre kínál modern funkciót,

0: akciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre, aztán egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

Anyuka, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

neved külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de így nincs már. Mert aki van velem, az nincs. Egyszer kitúra tötődik a tár. Ha vad is nem merem, egy napos szerelem. De holnaptól hozzám már kötődni kár. Hurikán, unikum, buti, tájn, bulizunk. Egy pohár, hely. Betonkész állapotban voltunk, leszünk is. Hogy

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere. Már az anyamében tudatra ébredhet az ember. Új nyomógombos nokiákat dobnak piacra. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzen-Boden jégmezőjéhez. A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet. Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti. A folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani. Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjég tömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt. 2024 és 25 között a legnagyobb mérsebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedekben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak a nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közelebb kerülhetünk a válaszhoz, írja az IFL Science. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykérekhez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt sugallja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb, evolúciósan ősibb képességből fakad. Abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. A HMD érdekes kísérletezésbe kezdett a Nokia márka névvel. Egyszerre kínál modern funkciókat retro köntösben. A gyártő több új Nokia telefont is lelepletett, többek között a Nokia 204G-t, a 210 4G-t és a 215 4G-t, valamint a 235 4G 2 Edition-t. Ezek azonban nem sima nyomógombos mobilok, fel vannak szerelve egy az eszközön futó mesterséges intelligenciával, valamint egy dedikált MI gombbal is. A SkyAI által működtetett mesterséges intelligencia a funkciók képesek választ adni a felhasználók egyszerűbb kérdéseire, és még a mobil vezérlésben is tudnak segíteni. Ez azonban csak az első 180 napban használható ingyen, utána fizetni kell az MI funkciók használatáért. Selena Gomez végre bepillantást engedett abba, milyen ruhában vett részt legjobb barátnője Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A 33 éves énekesnő és színésznő korábban sikeresen elkerülte a lesi fotósokat, így a közösségi oldalán megosztott képek jelentik az első hivatalos fotókat az esküvői megjelenéséről. Selena férjével Benny Blancóval együtt érkezett az eseményre. A sztár egy elegáns Oscar de la Renta ruhát választott a ceremóniára.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Fordulatról számolt be a Real Madrid híreivel foglalkozó spanyol újságíró Ramon Álvarez de Mon. Értesülései szerint elkezdték árulni Vinicius Juniort. A klub vezetése dolgozik azon, hogy a brazil még a nyáron távozzon.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben akár 32 fokot mérhetünk.

Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Halász Judit is fellép a Sziget Fesztiválon. Idén is lesz Lecsó Fesztivál. Hamarosan jön a királyi napok. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Halász Judit a Sziget Fesztiválon Bródy János búcsú koncertjén fog énekelni. A művésznő több mint 6 évtizedes barátságuk miatt tesz kivételt, noha nem szeret nagy tömeg előtt fellépni. A gyerekdalok koronázatlan, sőt abszolút uralkodója, gyermekkorunk legnagyobb bálványa. Halász Judit is fellép az idei Sziget Fesztiválon. A színész énekesnőt Bródy János, a dalai mögött álló szerző legenda hívta meg a saját nagyszabású búcsú koncertjére, a Bródy dalok napjára. Halász Judit pedig, aki köztudottan nem rajong a fesztivál méretű tömegekért, a több mint 60 évnyi barátságra és közös munkára való tekintettel igent mondott. Idén szeptember 12-én szombaton rendezik a fehérvári lecsó főzővigasságot. Szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez egy főzéssel jó kedvelteli naphoz. A nap végére az is kiderül, ki lesz 2026-ban a lecsó király, és új gazdára talál a Sipi emlékkupa is. Az esemény esőnapja szeptember 19-e szombat. Cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek, politikai pártok is jelentkezhetnek. A közösség történelmi érdeklődésének ébrendtartását és a közérthető tudományos ismeretterjesztési zászlajára tűzi évről évre a székesfehérvári királyi napok. Az idei rendezvénysorozatra készülve a történelmi tematikájú programok szervezői adtak tájékoztatást a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport tagjainak. Tavaly alakult meg a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport, melynek tagjai rendszeresen találkoznak. Emellett a szakemberek a köztes időszakban is dolgoznak. Ki a maga területén járul hozzá ahhoz, hogy mind tudományos vonatkozásban, mind közösségi rendezvények és fejlesztések tekintetében is méltó módon készüljön fel Székesfehérvár a Szent István halálának ezredik évfordulójára tervezett emlékévre. Idén nyáron is megszervezik közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papír Írószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, fésztollakat, szövegkiemelőket, színes ceruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkétákat, rajzdömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ullókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat. A Fővárosi Állat és Növénykert Facebookon jelentette be, hogy a lajhárok és a manulok után a vörös pandák is szaporodtak. Dájának és Bendegúznak vörös pandáinknak kölyke született. Olvasható a bejegyzésben, melyben azt is megosztották, hogy a kis vörös pandák életük első hónapjaiban szinte egyáltalán nem hagyják el az odút, az anyaállat ilyenkor csak a rövid időre távozik táplálékot keresni, ameddig a kölyköt biztonságban az odúban hagyja. Dájá egyébként 2025 májusában érkezett a Fővárosi Állatkertbe Bendegúz mellé, aki már 2020 óta él ott. Nagy öröm számunkra, hogy alig több mint egy évvel összeköltözésük után már az első közös kölyküket is bemutathatjuk nektek. Írták közösségi oldalukon.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Július 26-án játszik

0: első meccsét az MB2-ben a Vidi. A Gyirmót és a Nagykanizsa váltja a kiesett Budafokot és Békés Csabát az MB2-ben. A feljutott Vasas és Honvéd helyére pedig az MB1 két kiesője, a Diós Győr és a Kazinc Barcika érkezik.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben 30-32 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Czajner Atina. Most tippeket adunk neked, hogyan utasíts vissza egy pasit.
1: Ha mindig bajban vagy, amikor egy jó fejsrác közeledik feléd, viszont te nem szeretnél többet a barátságnál, íme néhány ötlet, hogy utasítsd vissza kedvesen, de nagyon hatékonyan.
2: Az első az, hogy ne magyarázkodj. Légy mindig egyenes, és mondd meg szemtől szemben, hogy nem érdekel. Nem kell durvának lenned, csak közvetlennek. Az elutasítás mindenhogyan fájdalmas, mindegy, hogy cukormázba mártod, vagy a száraz tényt közlöd. Így viszont teljesen érthető lesz, mi az álláspontod.
0: Második tipp, ne személyeskedj. Semmiképp se úgy utasítsd el a srácot, hogy kiemeled valamilyen neked nem tetsző tulajdonságát. Ez felér egy személyes támadással, ami elég rosszul veszi ki magát. Akkor már inkább a saját gyengeségeidre utalj.
1: Készülj arra, hogy negatív reakciót kapsz. Mindegy, hogy mennyire vagy kedves vagy semleges, sok srác képtelen feldolgozni a visszautasítást, és nagyon durván vág vissza minden mondatodra. Hagyd, hogy kitombolja magát, de semmiképp sem menj bele vitába, minél hamarabb zárd le az ügyet.
2: A következő tipp az, hogy játsz tisztán. Csak egyetlen mondat. Ne haragudj, de nem érzem a kapcsolódást köztünk. És már is tisztán és egyszerűen elküldted a jelentkezőt. Erre nem nagyon lehet mit mondani.
0: A következő, tudja meg, hogy nem érdeklődsz. A lehető legegyértelműbben mutasd ki, hogy nem érdeklődsz a srác iránt. A legjobb, ha kerekperec kimondod, hogy sajnálom, de nem érdekelsz, és a tetteiddel pedig rásegítesz egy kicsit. Ha indoklást várna, egyszerűen mondd meg, hogy nem szeretnéd elmondani, és zárd le a kommunikációt.
1: A következő tippünk, hogy hogyan utasítsz vissza egy pasit, hogy fogadd el, hogy meg fogod bántani. Nem számít, mit mondasz, az igazságot fogod mondani, ami neki biztosan fájni fog. Ha nem is váltok el rossz szájízzel egymástól, biztosan bántani fogja a srácot az eset. Hogy csökkentsd a visszautasításod hatását, mindenképp tűz bele pozitív megjegyzéseket a mondandódba, hogy érezze szuper srác, csak valaki más mellett kellene lennie.
2: A következő tipp az, hogy egyszerűen nem. Ne védd magad, ne magyarázkodj, ne menj bele hosszú beszélgetésekbe, hogy miért döntöttél úgy, ahogy. Ha a srác örjöngeni kezd, mert nem állsz hosszabban szóba vele, na akkor bekeményíthetsz. Ha más már nem használ.
0: Utolsó tippünk pedig, hogy hozd fel a kémiát. Ha úgy érzed, semmi nem segít, dobd be a jó fej vagy, de úgy érzem, nem működik köztünk a kémia ütőkártyát. A biológiát mégsem lehet megkérdőjelezni, nem?
1: Ha szerinted kihagytunk valamit a listáról, írd meg nekünk a Facebook oldalunkra.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó, hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szag az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy az etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Maros Endorka. Az energiaital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám.
1: Megvannak azok a sportok, játékok, amik tipikusan ugye szabadidős elfoglaltságnak rögzülnek az emberek tudatában, és sokan még elképzelni sem tudják, hogy ezeknek versenysport változatuk is van, főleg, hogy azok gyakran igencsak eltérnek attól a bizonyos szabadidőben űzött játéktól. És egy ilyen például az Ultimate nevű sport, amit hogyha meghall az ember, akkor csekély a valószínűsége, hogy tudná, miről is van szó. Az Ultimate ugyanis a köznyelvben csak frisbiként emlegetett korongdobálós játék versenysport változata, a nevéből sejthető, hogy amerikai eredetű.
0: Hogy így nevezzük hivatalosan, annak jogi okai vannak, ugyanis a frisbee kifejezés egy amerikai cég levédette. Ugyanakkor következetesen elterjedt nem hivatalos névként az Ultimate Frisbee, illetve maga a frisbee is.
1: Már az sokak számára megdöbbentő lehet, hogy ez a lapos, tárcsaszerű dolog egy versenysport eszközeként is működik. Még erre is rátehetünk egy lapáttal, ha eláruljuk, hogy a sport szabályaiban leginkább az amerikai futballal és a rögbivel mutat hasonlóságot.
0: Bár alapvető eltérés, hogy a tojáslabda helyett itt a jól ismert koronggal dobálóznak, a játék lényege ugyanúgy annak a célterületre történő bejuttatása.
1: A korongot éppen birtokló játékos nem mozoghat, a többiek viszont igen, így passzokkal operálva érhetik el az endzont. A játékosok fizikai kontaktja nem megengedett, szabályok tehát itt is vannak, azonban érdekes módon az Ultimate-et játékvezető nélkül játsszák a résztvevők sportszerű hozzáállására támaszkodva.
0: Azért, hogyha ilyen szabály próbálnának meg alkalmazni a többi sportban, azt hiszem lenne egy pár csúnyabb baleset. Gondoljuk, nem tudom, például a jégkorongnál azért csúnyabb bunyók lennének, de akár csak egy focinál vagy egy kosárnál, hogyha nem lennének bírók.
1: Jó, azokat a sportokat mondjuk elképzelni fizikai kontakt nélkül a játékosok között.
0: Nyilván
1: egymást történik.
0: Lehet, hogy a horgászatnál például meg lehet ezt csinálni.
1: Neked személyes tapasztalataid vannak így a frisbivel?
0: Hát én nagyon szeretek frisbizni, és van is egy egészen friss sztori, meg ez konkrétan nyárról, amikor Lengyelországba mentünk az iskolámban, egy vándortáborba, és egy óra után a busz meghibásodott, és meg kellett állnunk egy benzinkúton, ahol frisbizni kezdtünk a kamionok között, és egy kicsit húzós volt, tehát volt eset, aki hivatásosan frisbizik, tehát hogy ő jár edzésekre, meg ilyesmi, és ő mutogatott egy-két dobást, ilyen profibakat, de alapvetően a legnagyobb kihívás nem az volt, hogy hogyan dobjuk, hanem az, hogy ne dobjuk neki az autóknak, ami hát valljuk be, nem mindig jött össze. De szerencsére komolyabb kár nem keletkezett.
1: Egyébként, amikor így az ember a frisbizésre gondol, akkor nem tudom, hogy az átlag embereknek hány százaléka sejti azt, hogy ennek így néz ki egy versenysportszerű változata, és hogy ez mennyire elképzelhető a legtöbbek számára. Mindenesetre ez tényleg így van, és a mérkőzéseken a pontozás rendszere eltérő lehet, például fix idő vagy fix megszerzendő pont, amíg tart a mérkőzés, de vannak ennél bonyolultabbak is, például, hogy egy időkeret van megadva, és annak leteltekor a végeredményben a vezető csapathoz egy közelebbi megszerzendő pontot tűznek ki, például 14-12-es állásnál azt mondják, hogy akkor 15 pontig megy a meccs, és így eddig tart.
0: És ezt ugye a meccs közepén?
1: Hát nem, a meccs végén is úgy
0: hát azért ez egy elég megnehezítő körülmény lehet.
1: Hát nyilván megegyeznek mondjuk a találkozó előtt, hogy akkor ez milyen rendszerben fog zajlani, de lehet látni, nem olyan egyszerű ez a játék, mint így elsőre gondolnánk. 97.5 Táskarádió.

0: ki. Jelentőnyitott Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápai Ivett és Nerebecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedőlt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elméletek koronázatlan királya, a mérgező kondens csík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvételen csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukk tojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2016-ban az amerikai elnökválasztás témája körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkelkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak habatortán, hogy a macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
0: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon! 94.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mássalhangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser sziklafeliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja ismert. A történelemben a leghosszabb ideig alkalmazott írásrendszer az óegyiptomi írás, amelynek majdnem 4000 éves története során több változás is megfigyelhető. A képregényszerű feliratok szabad rajzai idővel egységesedtek, kialakultak az egyezményesen használt piktogramok. Ezeknek formája és elhelyezésük módja is szabványosult. Bizonyos esetekben még a jelek sorrendje is módosul.
0: A hieroglif írás egyszerűbb és papíruszon könnyebben írható jelekké változott. Ezt nevezzük hieratikus írásnak, mely a középbirodalom idején már feltűnik falfestményeken és koporsó szövegeken is. A hieroglif írás a kőfaragványok és egyéb ünnepélyes feliratok készítésére szolgált. Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a késői római birodalomban, a kereszténység korszakában az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotukban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eneme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes. Tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenél Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A világ top 10 legdrágább automárkája. A világ legdrágább autói mindig is a luxus, a sebesség és a ritkaság szimbólumjai voltak. Ezek az autók gyakran nem csak járművek, hanem műalkotások is, amelyek technológiai innovációkat és kézzel készült mestermunkákat ötvöznek. A következőkben bemutatjuk a világ 10 legdrágább autóját, amelyek közül több egyedi kiadás vagy rendkívüli limitált sorozat része.
1: 10. McLaren P1 LM. Ez az autó egy utcai verziója a McLaren P1 GTR versenyautónak. Az autó a maximális teljesítményt szem előtt tartva készült, és egy 3,8 literes ikerturbós V8-as motorral rendelkezik, mely hibrid rendszerrel kombinálva összesen 1000 lóerőt ad le. Csak 5 példány készült belőle, ami rendkívül ritkává és drágává teszi. Ára körülbelül 3,6 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 274 millió forint.
0: 9. Ferrari Pininfarina Sergio. A Ferrari Pininfarina Sergio egy limitált kiadású modell, amelyet a híres tervező Sergio Pininfarina tiszteletére készítettek. Csak 6 példány készült belőle, ami hozzájárul az exkluzivitáshoz. A modell a 458 Spider alapjaira épül, és egy 4,5 literes V8-as motor hajtja, ami elképesztő teljesítményt nyújt. Ára körülbelül 3 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 61 millió forint.
1: 8. Aston Martin Valkyrie. Egy hiperautó, amely az F1-es technológia alapján készült. A 6,5 literes V12-es motor és a hibrid rendszer együttesen 1160 lóerőt produkál, így a Valkyrie rendkívüli teljesítményű. Az autó aerodinamikai kialakítása és versenyautós háttere miatt különösen népszerű a gyűjtők körében. Ára körülbelül 3,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 238 millió forint.
0: 7. Lamborghini Veneno. A Lamborghini Veneno a márka 50. évfordulójának ünnepére készült, és egyike a legdrágább Lamborghiniknek. A Veneno egy erőteljes 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik, és mindössze 3 példányban készült, így igazi gyűjtői darab. A futurisztikus dizájn és az extrém teljesítmény a Lamborghinit híressé tette. Ára körülbelül 4,5 millió dollár, azaz nagyjából 1 milliárd 592 millió forint.
1: 6. Koenigsegg CCXR Trevita. Különlegessége, hogy gyémántszálas karbon karosszériával rendelkezik. A rendkívül bonyolult és drága gyártási folyamat miatt mindössze 2 darabot készítettek belőle. A 4,8 literes ikerturbos V8-as motor több mint 1000 lóerős, ami kiemeli a sebesség és teljesítmény világába. Ára körülbelül 4,8 millió dollár, azaz nagyjából 1,7 milliárd forint.
0: 5. Mercedes-Benz Maybach Accelero. A Mercedes-Benz Maybach Accelero egy egyedülálló koncepcióautó, amelyet eredetileg gumiabroncsok tesztelésére terveztek. Ez a kétajtós luxus kupé egy V12-es ikerturbos motorral rendelkezik, amelyet 700 lóerő teljesítmény leadására képes. Az autó egyetlen példánya extrém ritkaságot és luxust képvisel. Ára körülbelül 8 millió dollár, azaz nagyjából 2 milliárd 831 millió forint.
1: 4. Bugatti Saint Giudice. Ez remekség a legendás Bugatti EB110 modern reinterpretációja, amely a márka 110. évfordulójának tiszteletére alkottak meg. Ez az autó is egy limitált kiadás, mindössze 10 darab készült belőle. A Saint Giudice egy 1600 lóerős motorral van felszerelve, ami elképesztő gyorsulást tesz lehetővé. Ára körülbelül 9 millió dollár, azaz nagyjából 3 milliárd 185 millió forint.
0: 3. Pagani Zonda HP Barchetta. A Pagani Zonda HP Barchetta a Pagani Zonda sorozat csúcsa, amely egy rendkívüli limitált kiadásban készült. Mindössze 3 darabot gyártottak belőle, ami drága és keresett gyűjtői darabát tette. Az autó különlegessége a levágott tető, az alacsony szélvédő és a 7,3 literes V12-es motor. Ára körülbelül 17,5 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 194 millió forint, amivel ez a világ harmadik legdrágább autója.
1: 2. Bugatti La Voiture Noire. A Bugatti La Voiture Noire egy igazi mestermű. A Bugatti ezt az egyedi modellt a legendás Type 57 SC Atlantic tiszteletére alkotta meg. Az autó 1500 lóerős, 8 literes W16-os motorral rendelkezik, és lenyűgöző sebességre képes, miközben a luxus minden elemét magába hordozza. Az egyetlen példány miatt rendkívül keresett és exkluzív darab. Ára körülbelül 18,7 millió dollár, azaz nagyjából 6 milliárd 619 millió forint, mivel ez a világ második legdrágább autója.
0: Első. Rolls-Royce Boat Tail. A Rolls-Royce Boat Tail egyedi kialakítása és hihetetlen luxusa miatt az egyik legdrágább autó. Ezt a modellt késsel készítik, és a tulajdonosok személyre szabhatják az autó minden részletét. Az autó dizájnját egy jacht ihlette, és számos egyedi elem, például piknikkosár és pezsgősütő tesz igazán különlegessé. Ára körülbelül 28 millió dollár, azaz nagyjából 9 milliárd 911 millió forint, így ez a világ legdrágább autója. Ha egy ilyen autót szeretnél a magadénak tudni, nyúj bele mélyen a zsebedbe, vagy javaslom, kezdj el hatalmas szerencsével szerencsejátékozni, mert ez drága lesz. 97. Táskarádió.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Halász Judit is fellép a Sziget Fesztiválon. Idén is lesz Lecsó Fesztivál. Hamarosan jön a királyi napok. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Halász Judit a Sziget Fesztiválon Bródy János búcsú koncertjén fog énekelni. A művésznő több mint 6 évtizedes barátságuk miatt tesz kivételt, noha nem szeret nagy tömeg előtt fellépni. A gyerekdalok koronázatlan, sőt abszolút uralkodója, gyermekkorunk legnagyobb bálványa. Halász Judit is fellép az idei Sziget Fesztiválon. A színész énekesnőt Bródy János, a dalai mögött álló szerző legenda hívta meg a saját nagyszabású búcsú koncertjére, a Bródy dalok napjára. Halász Judit pedig, aki köztudottan nem rajong a fesztivál méretű tömegekért, a több mint 60 évnyi barátságra és közös munkára való tekintettel igent mondott. Idén szeptember 12-én szombaton rendezik a fehérvári lecsó főzővigasságot. Szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez egy főzéssel jó kedvelteli naphoz. A nap végére az is kiderül, ki lesz 2026-ban a lecsó király, és új gazdára talál a Sipi emlékkupa is. Az esemény eső napja szeptember 19-e szombat. Cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek, politikai pártok is jelentkezhetnek. A közösség történelmi érdeklődésének ébrentartását és a közérthető tudományos ismeretterjesztési zászlajára tűzi évről évre a székesfehérvári királyi napok. Az idei rendezvénysorozatra készülve a történelmi tematikájú programok szervezői adtak tájékoztatást a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport tagjainak. Tavaly alakult meg a 2038-as Szent István emlékévet előkészítő munkacsoport, melynek tagjai rendszeresen találkoznak. Emellett a szakemberek a köztes időszakban is dolgoznak. Ki a maga területén járul hozzá ahhoz, hogy mind tudományos vonatkozásban, mind közösségi rendezvények és fejlesztések tekintetében is méltó módon készüljön fel Székesfehérvár a Szent István halálának ezredik évfordulójára tervezett emlékévre. Idén nyáron is megszervezik közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papír Írószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, fésztollakat, szövegkiemelőket, színes ceruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat. A Fővárosi Állat és Növénykert Facebookon jelentette be, hogy a lajhárok és a manulok után a vörös pandák is szaporodtak. Dejának és Bendegúznak vörös pandáinknak kölyke született. Olvasható a bejegyzésben, melyben azt is megosztották, hogy a kis vörös pandák életük első hónapjaiban szinte egyáltalán nem hagyják el az odút, az anyaállat ilyenkor csak a rövid időre távozik táplálékot keresni, ameddig a kölyköt biztonságban az oduban hagyja. Deja egyébként 2025 májusában érkezett a Fővárosi Állatkertbe Bendegúz mellé, aki már 2020 óta él ott. Nagy öröm számunkra, hogy alig több mint egy évvel összeköltözésük után már az első közös kölyküket is bemutathatjuk nektek. Írták közösségi oldalukon.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Július 26-án játsza első meccsét az NB2-ben a Vidi. A Gyilmót és a Nagykanizsa váltja a kiesett Budafokot és Békés Csabát az NB2-ben. A feljutott Vasas és Honvéd helyére pedig az NB1 két kiesője, a Diós Győr és a Kazinc Barcika érkezik.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma felhős időben csapadék nem várható. Enyhe lesz a nyugati szél. Napközben 30-32 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet, kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. Világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Itt született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavadás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnámi háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabadelvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000 éltek a San Franciscó-i közösségekben. Kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el. De a popkultúrában később is jelentős hatást gyakoroltak.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: nem bízok, mert a világ hideg.
1: 95 táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kivimadár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
2: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai struccok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt mután zsiráfcsirke elől loholni.
1: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg, és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
2: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
1: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
2: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
1: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
2: A következő a vörös farkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörös farkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörös farkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felcsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörös farkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
1: Az utolsó az ezüstsirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüstsirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állattest hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem ismerve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is. Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Howard Benjamin és Vince Ambrus. A TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körébe vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak. Táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek és akár halált is okozhatnak. A TikTok ezért már Indiában betiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy az addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. A másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az applikáció önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fiúknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az applikáció képes embereket függővé tenni. Egy átlagos felhasználó naponta legalább 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
2: 9-7-5 Táskarádió.
3: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön A The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznál.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanazt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbben néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kis lemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Domján Székely Boglárka, Hedrik Mira és Fülyes Csenge.
1: A hős Krúbi. Szemtelen, bátor, alpári, tehetséges, provokatív, egyedi, közönséges, szókimondó, obszén, különleges, tömeg, eredeti. Krúbit sok különféle jelzővel lehet illetni, de a rajongói tábora tagjaként bátran jelentem ki, hogy jelenleg Magyarország egyik leghíresebb és legkedveltebb előadója. Márpedig a sikert és a hírnevet nem osztogatják ingyen. Születési évem 94. Horváth Krisztián 1994-ben látta meg a napvilágot Pomázon, a nővérét elveszítette, a testvér elvesztésének témája a dalszövegeiben többször is előkerül. Középiskolába a Békésmegyeri Veres Péter gimnáziumban járt 2005 és 13 között, ahol megismerkedett, majd barátságot kötött egy mára szintén ismert rapperrel, Dénessel, Sallai Déles Bálinttal. A két rappernek több közös dala is született. Krúbi magánéletéről nem igazán tudunk sok infót érthető okokból. Kezdetben metál stílusban tevékenykedett, a Pregnant Vélpény nevű zenekarban énekelt. Rap karrierjét 2017-ben kezdte. Első publikus dala a Pesti Est, amit megjelenés óta már több mint 3 millióan tekintettek meg YouTube-on, legnézettebb rap dala pedig a Nehéz lábérzés. Zenéje szövegéről elmondható, hogy általában naturalisztikus, de mindeközben sokat mondó. Azonban a kormányt már keményen bíráló, az aktuál politikát felhasználó szövegei is jelentek meg. Krúbi többek között énekelt már Orbán Viktorról, Mészáros Lőrincről, Gyurcsány Ferencről és Mukandorról. Zenéinek többsége a Kill a Kikit, Eminem, Kendrick Lamar, Danny Brown, Between the Buried and Me, valamint az Alice in Chains együttes mind nagy hatással vannak. 2017-ben Krúbi a Scar City Budapest Underground label tagjává vált, ugyanebben az évben a segítségükkel közönségszavazás révén bekerült a Kikeltető nevű tehetségkutató versenybe, amit végül meg is nyert. Krúbi első albuma a Nehéz lábérzés, ami 2018 májusában jelent meg. A stúdióalbum hatalmas jelképévé vált a Nehéz lábérzés dalból elhíresült Banán, amit bizonyos fellépések során néha magával is visz. Az első középlemeze a Zárolás feloldva címmel jelent meg. Második stúdióalbuma az Ösztönlény címet viseli, ami 2020 márciusában jelent meg, és bejelentette, hogy az album után tart egy szünetet és új projektet akar elkezdeni ebben az időben. A Beatóval alkotott duója, ami a Mirror Glimpse nevet viseli, több éve dolgozik együtt a dalok termelésén. Nemrégiben új albuma is megjelent a formáció. Nekem az egyik kedvencem, úgyhogy meghallgatását ajánlom.
0: 2021 novemberében jelent meg a Szív című dala, ami korábbi 2020-as betegségére tesz utalást. Szívizomgyulladás miatt kórházba került és mellőznie kellett a koncertezést. Krúbival rengetegen készítettek interjút, köztük Détót Kriszta az Elviszlek magammal nevű műsorában. Az interjú után így írt Krúbiról. Közgazdász diplomával a zsebében kezdett rapperkedni, reklámügynökségi állást hagyott ott a színpadért, és még a gyerekkori becenevét is feláldozta a zenei karrierje érdekében. Krúbi, azaz Horváth Krisztián, még csak 26 éves, de már csak nem két évtizede ír zenét és szöveget. A felületes szemlélők csak a szélsőségesen szókimondó szövegeket hallják, a bulvár sajtóban megjelenő összeszólalkozásokat és a milliós YouTube megtekintéseket látják, pedig Krúbi igazán érdekes karakter. Okos, szorongó, elemző, nyugodt, tudatos, önreflexív ember, aki élete legnagyobb tragédiáját, nővére elvesztését a zenében dolgozza föl. Szeretne saját családot, és tudja, hogy ha lesz gyereke, akkor el kell majd beszélgetni vele apa munkásságáról. Van véleménye, amit nem fél használni, bárkinek beszól, kritizálja a rendszert, nevén nevez politikusokat is a dalaiban, ha pedig emiatt baja esik, akkor azt mondja, majd újra előveszi a diplomáját.
2: A dalszövegei sokak számára sértőek, provokatívak lehetnek. Azonban nem gondolom, hogy emiatt kapásból el kellene ítélni, és alsó kategóriás polgárpukkasztó zenésznek elkönyvelni Krúbit. Minél több számát hallgattam meg, a kevésbé felkapottak közül, annál több elgondolkodtató és értékes sort találtam. Krisz egyébként bírja a kritikát, saját szavaival élve, nem az a fajta előadó vagyok, akit megmozgat, ha utálják. Ti szeretitek Krúbi zenéjét? Melyik tőle a kedvenc számotok? Írjátok meg nekünk Instán!
3: 97.5 Táskarádió.

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük. Te, nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél. Messze visz, túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

rajtad vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelem.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést ért el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most török mezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail, ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50, most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok, csak szintkülönbség ugye nagyobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg egy héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az... lehet választani, hogy erdőben, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra, ott full erdőben vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre azt úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát ugye mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: De mit szeretsz ebbe a sportákba a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik évelején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorra indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.